0: legjobbakat.
1: Imádják a legjobbakat.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: Hey, what's wrong with you? You're looking kind of down for me.
3: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

0: Ez a 103.9 Best FM.
1: Azért szeretjük lényegében az egész család a Best FM rádiót, mert olyan dalokat is lejátszanak, ami egy kicsit ilyen retro jellegű.
2: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
3: Nyíregyháza. Nyíregyháza. Best FM.

0: Azért szeretem a Best FM-et, mert nagyon jó zenéket adtok, meg minden egyes műsorvezető, nagyon-nagyon imádom mindegyik őtöket.
1: Sziasztok, Tünde vagyok, Kinácsol, és évek óta a Best FM Nyíregyházát hallgatom. Szuper rádió, szuper zenék, szuper műsorok.
2: 103.9 Best FM, a legjobb

0: Mindenből
1: a legjobbat adjuk.
0: A leghallgatottabbak.

Emlékszel? A kék iskola köpenyre kötelező volt, és nem ám pamut, nejlon. Mert mi attól töltöttük fel igazán. Emlékszel? Mi még szobiszörböt ittunk, ami hírből sem ismerte az édesítőszert, viszont tömény cukorból készült. Emlékszel? Nekünk még lakáskulcs lógott a nyakunkban.

0: és egy fadarab volt a kardunk. Labdával dobáltuk egymást, és mégis itt vagyunk. Emlékszel, a fagyi 50 fillér volt, és már egy gömbben is jól laktunk.
1: Hagyd már nekem is ettől egy
0: cseh. Ez is, hogy összement már. Emlékszel, mi még gyűjtöttük a kólás dobozokat, és remegtünk a Donald rágóért.
2: 103.9 Best FM.
0: Életed dologba zárva a 103.9 MHz-en.

a zenei kedvencei a 90-es és 2000-es évek slágereivel. Változatosan éjjel-nappal. Ez a 103.9 Best FM.

0: jól vesztem, egészen ezt a rádiót hallgatom.
1: Hát útközben vagytok a kísérői.
2: Nagyon jó zenék vannak.
3: Mindig önöket hallgatom.
4: Nyíregyháza. Nyíregyháza. Best FM. Szeretem.

0: Jó reggelt, Nyíregyháza!
1: Szeretjük nagyon ezt a rádiót.
2: Jó minden, amit csináltok benne, komolyan. Lelkesek vagytok, fiatalosak vagytok.
3: Ez a 103.9 Best FM.

0: Minden információ, amire szükségem van, időjárás, közlekedés, programok, mind megkapom itt nálatok.
1: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
2: Otthon, autóban,

0: Azért hallgatlak titeket, mert az életem minden szakaszából a legjobb és legemlékezetesebb zenék szólnak, úgyhogy olyan, hogy nekem szólna mindig a Best FM.
1: Köszönöm, hogy vagytok nekem, és remélem, hogy jó sokáig így lesz még.
2: Ez a

0: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Idén is elindult az olvasó létra. Nyíregyházi atléták az EB-n. Marad a melegebb idő. Kis Dániel vagyok. Tizenegyedik alkalommal szervez olvasó létra nyári programot a Vécsey utcai Fiókkönyvtár Nyíregyházán. A programot kifejezetten az alsó tagozatos korosztály számára fejlesztették, hiszen ebben az életkorban már folyékonyan tudnak olvasni. Ráadásul a kisdiák érdeklődése is ekkor differenciálódik, hangsúlyozta Bakosné Mikula Edit, főkönyvtáros.
2: Azt tudom mondani, hogy idén is nagyon-nagyon-nagyon sokan vannak. Eddig, a mai napig már 147-en vannak a létra a tetején. Tavaly 387 körül volt azoknak a gyerekeknek a száma, akik feljutottak a létra legfelső fokára. Óvatos becslések szerint idén is lesz 400 olyan gyermek, aki a létra tetejére kerül. A legnagyobb létszámú gyermek első és negyedik osztályos korcsoportba tartozik, és azt gondolom, hogy itt is van a legnagyobb eredménye. Ugyanakkor azt is látom, hogy közülük is nagyon sokan keveslik a három elolvasott könyvet, és szeretnék még újra kezdeni, vagy folytatni, mert rettenetesen élvezik magát a játékot, és azt, hogy jó olvasmányokat kapnak a kezükbe.
1: Három nyíregyházi atléta már biztosan ott lesz az Európa-bajnokságon, Hellebrand Máté gyalogló, valamint Kerekes Dóra és Szikszai Róbert diszkoszvetők is rajthoz állhatnak Angliában, írja a nyíregyháza.hu. Az EB-t augusztus 10-e és 16-a között rendezik Birminghamben. Több útszakasz is megújul Szabolcs-Szatmár-Velekben. A Szabolcs-Online azt írja, a Nyíregyháza-Nyírbártól összekötő út, valamint a Nyíres-Tanya bekötő út is megújul idén. A magyar közút szakemberei emellett több helyen nagy felületű burkolat karbantartást végeznek, mások mellett a 38-as főút egy szakaszán, Ófehértó belterületén, vagy a Székely-Demecser csomópontban. Olcsva-Apáti és Spanyola közt jelenleg is dolgoznak, mondta a portálnak Király Kitti, a közútkezelő kommunikációs főmunkatársa. Hozzátette, az utómunkálatok, mint padkarendezés vagy burkolatjelfestés, míg nagyjából egy hónap időtartamot vesznek igénybe. Híreink végén néhány mondatban Nyíregyháza várható időjárásáról. Többnyire derültebb időre számíthatunk Szabolcs-Szatmár-Berekben a következő napokban az előrejelzések szerint. Míg a napi maximum hőmérséklet 27 és 38 fok között, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 14 és 22 fok között alakul. Csapadék elvétve leginkább zápori zivatar formájában fordulhat elő, Nyíregyházán és környékén. A szél többnyire gyenge, mérsékelt marad. A pollenek közül a gombák és csalánfélék koncentrációja jelentősebb a levegőben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb

szereti a 90-es évek slágereit? Rajong a 2000-es évek dalaiért? Akkor Nyíregyházán ez az ön kedvenc rádiója. 103.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb.

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik.
1: A jó zenéket szeretik.
0: Imádják a legjobbakat.
1: Imádják a legjobbakat.

0: is nearly done.
1: Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
2: Egyszer majd úgy is az a talán.
3: A 103.9 Best FM.
1: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

0: kapamet, mert nagyon jó zenéket adtok, meg minden egyes műsorvezető, nagyon-nagyon szépen imádom mindegyik őtöket.
1: Sziasztok, Tünde vagyok Kinácsról, és évek óta a Best FM Nyíregyházát hallgatom. Szuper rádió, szuper zenék, szuper műsorok.
2: 103.9 Best FM. A legjobb zenék.

0: Ez a 103.9 Best FM.
1: Azért szeretjük lényegében az egész család a Best FM rádiót, mert olyan dalokat is lejátszanak, ami egy kicsit ilyen retro jellegű.
2: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
3: Nyíregyháza. Nyíregyháza. Best FM.
0: Szeretem.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Nyakunkon a parlag fűszezon. Sikeres volt az első egyetemi petkupa. Mi kaptárok szúródtak szét egy balesetnél. Kis Dániel vagyok. 11. alkalommal szervez Olvasó Létra nyári programot a Bécsei utcai fiúk könyvtár Nyíregyházán. A programot kifejezetten az alsó tagozatos korosztály számára fejlesztették, hiszen ebben az életkorban már folyékonyan tudnak olvasni. Ráadásul a kisdiák érdeklődése is ekkor differenciálódik. Hangsúlyozta Bakosné Mikula Edit, főkönyvtáros.
2: Azt tudom mondani, hogy idén is nagyon-nagyon-nagyon sokan vannak. Eddig, a mai napig már 147-en vannak a Létra tetején. Tavaly 387 körül volt azoknak a gyerekeknek a száma, akik feljutottak a Létra legfelső fokára. Óvatos becslések szerint idén is lesz 400 olyan gyermek, aki a Létra tetejére kerül. A legnagyobb létszámú gyermek első és negyedik osztályos korcsoportba tartozik, és azt gondolom, hogy itt is van a legnagyobb eredménye. Ugyanakkor azt is látom, hogy közülük is nagyon sokan keveslik a három elolvasott könyvet, és szeretnék még újra kezdeni, vagy folytatni, mert rettenetesen élvezik magát a játékot, és azt, hogy jó olvasmányokat kapnak a kezükbe.
1: Három nyíregyházi atléta már biztosan ott lesz az Európa-bajnokságon, Hellebrand Máté gyalogló, valamint Kerekes Dóra és Szikszai Róbert diszkoszvetők is rajthoz állhatnak Angliában, írja a nyíregyháza.hu. Az EB-t augusztus 10-e és 16-a között rendezik Birminghamben. Több útszakasz is megújul Szabolcs-Szatmár-Velekben. A Szabolcs-Online azt írja, a Nyíregyháza Nyírbátor összekötő út, valamint a Nyíres-Tanya bekötő út is megújul idén. A magyar közút szakemberei emellett több helyen nagy felületű burkolat karbantartást végeznek, mások mellett a 38-as főút egy szakaszán, Ófehértó belterületén, vagy a Székely-Demecser csomópontban. Olcsva Apáti és Spanyola közt jelenleg is dolgoznak, mondta a portálnak Király Kitti, a közútkezelő kommunikációs főmunkatársa. Hozzátette, az utómunkálatok, mint padkarendezés vagy burkolatjelfestés, még nagyjából egy hónap időtartamot vesznek igénybe. Nyíregyháza adott otthont az Országos Erdészeti Egyesület 156. vándorgyűlésének. Az ünnepi közgyűlés középpontjában a klímaváltozás miatt egyre sürgetőbbé váló szakmai kérdések álltak, számolt be róla a város honlapja. Kis László, az Országos Erdészeti Egyesület elnöke beszédében hangsúlyozta, a korábbi nyírségi vándorgyűléseket 1970-ben és 2001-ben a Tisza járvizek tematizálták, most pedig az évszázad aszálya sanyargat minket. Kovács Ferenc polgármester arról beszélt, hogy a klímaváltozás és a talajvízszint csökkenése miatt a víz szerepe ma is meghatározó kérdés az erdőgazdálkodásban. Az eseményen jelen volt Gajdos László élő környezetért felelős miniszter is, aki az ágazat megújításáról beszélt. Közölte, ez csak nyílt párbeszéddel, több szakterület együttműködésével és az erdészek több generációnál felhalmozott tapasztalatára támaszkodva valósulhat meg. Hasznos információk időseknek. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei oktatókórház egészségfejlesztési irodájának munkatársai az elmúlt hetekben összesen 6 alkalommal tartottak tartalmas előadássorozatot. A Nyíregyházi Szociális Gondozási és Egészségügyi Alapellátási Központ 9-es számú idősek klubjában. A magas vérnyomás és a cukorbetegség megelőzéséről is hallhattak mások mellett, valamint a helyes vérnyomásmérés és a vércukorszintmérés gyakorlati technikáit is elsajátították, tudatta a központ. A programot testösszetételmérés, laborértékek vizsgálata és személyre szabott életmód tanácsolás egészítette ki. A záró alkalom pedig a mozgás pontosságára hívta fel a figyelmet. Különleges fióka cseperedik a Nyíregyházi Állatparkban. A sóstúzó történetében először kelt ki rózsás pelikán, a fiókát mindkét szülő gondosan neveli. A közleményben azt írják, a Nyíregyházi Állatparkban élő pelikánpár igazi mintaszülőként gondoskodik utódjáról. Már a költés feladatán is osztoznak. A fiókát szülei naponta többször táplálják. Megkezdődött a búza adományok gyűjtése a Magyarok Kenyere programban. Szerte a Kárpát-medencében 300 gyűjtőponton várják a felajánlásokat, mondta a rádiónak a Magyarok Kenyere program vezetője. Horváth Vivien elmondta, tavaly közel 1200 tonna búza gyűlt össze a rászorulóknak.
3: A Magyarok Kenyere már nem csupán egy segítségnyújtó és karitatív program, hanem az összefogás szimbólumává is vált. Nagyon sok gazdálkodó a betakarítási időszak végén felajánlja a terményének egy részét nemes célra. Mi ezeket összegyűjtjük, a malmok segítségével liszté őrüljük, és ezeket a liszteket juttatjuk el egészen év végéig rászorulóknak, szociális intézmények részére, gyermekotthonokba, idős otthonokba, illetve közvetlen családokhoz is kerül.
1: Nyíregyházi siker született az első egyetemi PET kupán. A Nyepet csapat nyerte meg a versenyt. A megmérettetésen a 9 egyetemi csapat együttesen csaknem 3 tonna hulladékot gyűjtött össze a Bodrog árteréből. A Nyíregyházi Egyetem hallgatói végig kiemelkedő teljesítményt nyújtottak, és megszerezték az első helyet, közölte az intézmény. 7. nyíregyházi szezonjára készül Bazsó Bruno. A 31 éves játékos először 2018-ban igazolt a Blue Sharkhoz, és azonnal a kosárcsapat meghatározó tagjává vált. A harmadik itt töltött idénye végén elévülhetetlen szerepe volt abban, hogy a bajnoki cím megszerzésével kiharcolták a feljutást, közölte a Hübner Nyíregyháza BS. 2 év kitérőt követően tavaly nyáron tért vissza Nyíregyházára. Az elmúlt idényben 32 bajnoki mérkőzésen lépett pályára. Fontos pillanatok a Nyíregyházi Állatpark Maki csapatában. A sárga szakállas Maki család egy hím, a Gyűrűs Parkú Maki csapata pedig 2 nőstény utóddal gyarapodott. A 3 hónapos kölykök már átestek az első állatorvosi vizsgálatokon is, mondta az állatpark szóvivője. Petró Zsuzsa tájékoztatása szerint ellenőrizték az állatok általános egészségi állapotát. Megtörtént az egyedi azonosításuk. Megkapták első vakcinájukat, és az ivaruk is ekkor vált bizonyossá. Hamarosan kezdődik a parlagfűpollen szezon. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ közölte, a napokban országosan megjelennek a gyomnövény pollen szemei a levegőben. A legérzékenyebbeknél már jelentkezhetnek a tünetek, így nekik érdemes minél előbb megkezdeni a gyógyszeres kezelést, vagy konzultálniuk orvosukkal. Az allergiásoknál leggyakrabban orrfolyás, tüsszögés, orr- és szemviszketés, könnyezés, valamint ordugulás jelentkezhet. A megfelelően beállított kezelés jelentősen hozzájárulhat a tünetek megelőzéséhez és enyhítéséhez, írják. Sikeres volt az első egyetemi PET kupa. Magyar és külföldi egyetemisták tisztították a Bodrogot. Összesen 9 hallgatóból álló csapat gyűjtötte a hulladékot a folyó árterében. A folyó tisztítás mellett nagy hangsúlyt kapott a Bodrog régió történelmi kulturális életének bemutatása is, közölték a szervezők. Az eseményen a Nyíregyházi Egyetem csapata is részt vett. Az első egyetemi PET kupán összesen csaknem 3000 kg hulladékot gyűjtöttek a csapatok, amelynek csaknem 60%-a újrahasznosításra alkalmas. A versenyt a kezdetektől vezető, nyíregyházi hallgatókból álló Nyepet csapata nyerte, írja a SZON. Mikaptárok szóródtak szét az M3-ason. 2 gépkocsi ütközött össze a napokban a sztráda 232-es kilométer szelvényének közelében, Nyíregyháza térségében. A járművekben összesen 5 utaztak. Az egyik jármű utánfutóján mikaptárokban mély családokat szállítottak. A kaptárok az autópálya Budapestről Vásárosnamény irányába tartó szakaszának teljes szélességében szétszóródtak. A méhek kirajzottak. A tűzoltók az egyik járművet áramtalanították, majd a méhészek segítségével a mélykaptárakat egy később érkező trélerre felpakolták. A munkák idején teljes útzár volt érvényben, közölte a megyei katasztrófavédelem. Többnyire derültebb időre számíthatunk Szabolcs-Szatmár-Berekben a következő napokban az előrejelzések szerint. Míg a napi maximum hőmérséklet 27 és 38 fok között, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 14 és 22 fok között alakul. Csapadék elvétve leginkább zápori zivatar formájában fordulhat elő, Nyíregyházán és környékén. A pollenek közül a gombák és csalánfélék koncentrációja jelentősebb a levegőben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

hallgattunk a Black Eyed Peas itt a Best FM-en, nem sokára 6:45, jó reggelt kívánok! Július 30-a csütörtök van, és már csak egyet kell aludni a hétvégéig, úgyhogy ha valaki most indul a munkába, vagy éppen valamilyen táborba, vagy éppen a szabadságot élvezik, akkor én nagyon szépen köszönöm, hogyha velem marad, és együtt kezdjük a napot, hiszen 10 óráig rengeteg jó zenével, hasznos infóval, és a jó kedv az, ami egészen biztos. Én Zentai Edit vagyok, és jön a Bagosi, akikkel fekszünk a strandon, aki ezt tervezi már a nagyon jól időzített, mert hogy szuper nyári idő lesz, de nem sokára megnézem pontosan, hogy meddig fog kitartani ez a jó idő, ami bizony csúcsosodik így a hétvége felé. Jó reggelt kívánok mindenkinek, rádiózom velem, én Zentai Edit vagyok.

Szép napot kívánva indítom mindjárt a TNT dalát, akikkel lehet ébren álmodozni, és szerintem így még fél hét előtt tuti, hogy mindenkinél megvan ez az állapot, hogy mondjuk olyan kómásan indulunk neki ennek a napnak a lendületének. Jól is van ez így, aztán majd fölgyorsulunk. Egyelőre nagyon kellemes az időjárás egyébként. Azt kell, hogy mondjam, mint a mai napi érdekesség, hogy július végén már korábban kell a nap, akik korán kelnek, biztos, hogy érezték, és az esték is egyre hosszabb árnyékot hozhatnak, de azért a nyár még bőven tart, úgyhogy élvezzük is ki július utolsó napjait, mert bizony szombaton már augusztus. Nem sokára fél hét, jó reggelt kívánok! Én Zentai Edit vagyok, ő pedig már a TNT, itt a Best FM-en, a legjobb zenék között.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Erdészek találkoztak Nyíregyházán. Előadások az idősek klubjában. Marad a melegebb idő. Kis Dániel vagyok. Nyíregyháza adott otthont az Országos Erdészeti Egyesület 156. vándorgyűlésének. Az ünnepi közgyűlés középpontjában a klímaváltozás miatt egyre sürgetőbbé váló szakmai kérdések álltak, számolt be róla a város honlapja. Kis László, az Országos Erdészeti Egyesület elnöke beszédében hangsúlyozta, a korábbi nyírségi vándorgyűléseket 1970-ben és 2001-ben a Tisza járvizek tematizálták, most pedig az évszázad aszálya sanyargat minket. Kovács Ferenc polgármester arról beszélt, hogy a klímaváltozás és a talajvízszint csökkenése miatt a víz szerepe ma is meghatározó kérdés az erdőgazdálkodásban. Az eseményen jelen volt Gajdos László, élő környezetért felelős miniszter is, aki az ágazat megújításáról beszélt. Közölte, ez csak nyílt párbeszéddel, több szakterület együttműködésével és az erdészek több generáción át felhalmozott tapasztalatára támaszkodva valósulhat meg. Hasznos információk időseknek. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Oktatókórház egészségfejlesztési irodájának munkatársai az elmúlt hetekben összesen 6 alkalommal tartottak tartalmas előadássorozatot a Nyíregyházi Szociális Gondozási és Egészségügyi Alapellátási Központ 9-es számú idősek klubjában. A magas vérnyomás és a cukorbetegség megelőzéséről is hallhattak mások mellett, valamint a helyes vérnyomásmérés és a vércukorszintmérés gyakorlati technikáit is elsajátították, tudatta a központ. A programot testösszetételmérés, laborértékek vizsgálata és személyre szabott életmód tanácsolás egészítette ki. A záró alkalom pedig a mozgás pontosságára hívta fel a figyelmet. Különleges fióka cseperedik a Nyíregyházi Állatparkban. A sóstúzó történetében először kelt ki rózsás pelikán, a fiókát mindkét szülő gondosan neveli. A közleményben azt írják, a Nyíregyházi Állatparkban élő pelikánpár igazi mintaszülőként gondoskodik utódjáról. Már a költés feladatán is osztoznak. A fiókát szülei naponta többször táplálják. Híreink végén pedig részletesen Nyíregyháza várható időjárásáról. Többnyire derültebb időre számíthatunk Szabolcs-Szatmár-Berekben a következő napokban az előrejelzések szerint. Míg a napi maximum hőmérséklet 27 és 38 fok között, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 14 és 22 fok között alakul. Csapadék elvétve leginkább zápori zivatar formájában fordulhat elő, Nyíregyházán és környékén. A szél többnyire gyenge, mérsékelt marad. A pollenek közül a gombák és csalánfélék koncentrációja jelentősebb a levegőben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig a leg

0: Fél hét után Robbie Williams dalával indult ez a kis fél órácska, és Robbie Williamsről nekem legutóbbi ugye FIFA hivatalos daléneklése jutott eszembe. Egyébként ő már 52 éves, és Nicole Scherzingerrel és Laura Pausinivel adta elő ugye a FIFA hivatalos dalát, a Desire-t, a labdarúgó világbajnokság döntője előtt, amelyet ugye Spanyolország nyert meg Argentína ellen. Hát lementek ezek a szezonok, de azért itt a helyi szinten készülő csapatoknak is jó felkészülést kívánok, mert olyan hamar eltelik a nyár, aztán jönnek majd itt a aktív sport lehetőségek, már ami mondjuk a szurkolókat is illeti, ők is készülhetnek majd. Pontos részletek akár az oldalunkról is, bestfmnyiregyháza.hu. Jó reggelt kívánok mindenkinek, július 30-a van, a Juditokat lehet köszönteni, és hogy még milyen érdekességeket tartogat a mai nap, na ennek is utána járok. James Blunt érkezik, a dalának a címe pedig pontosan az én születési dátumom, 1973-ról énekel, úgyhogy aki velem egyetemben hasonló korosztályt képvisel, na hát sok sikert a mai napra.
1: Nagyon jól vesztem, készen a rádiót hallgatom.
2: De hát útközben vagytok a kísérői.
3: Nagyon jó zenék vannak.
4: Mindig önöket hallgatom.
5: Nyíregyháza. Nyíregyháza. Best FM. Szeretem.

0: reggeltől estig titeket szoktalak hallgatni. Sokszor szoktam még sírni, és nagyon köszönöm ezeket a szép zenéket, és nagyon királyok vagytok.
1: 103.9 Best FM. Nyíregyháza,

0: ez a 103.9 Best FM.
1: Best FM-et hallgatjuk minden nap a munkahelyen, a kollégákkal, és egyébként én ideúton és hazafelé úton is az autóban is csak a Best FM-et hallgatom.
0: Otthon, autóban, munkában,

Hogy abból remélem, hogy folyik a víz, amit nem tudom, hogy ki hogyan fogyaszt. Én mondjuk nagyon szeretem a szénsavas vizet, és milyen jó befektetés volt egy ilyen kis szódagép, mert hogy nem kell cipelnem a nem tudom, én másfél literes vagy egész zsugor ásványvizet föl a harmadik emeletre, ahol lakom, hanem szépen ugye a csapvizet megspriccoltatom, aztán be a hűtőbe, és egész nap jó kellemes hideg vizet tudok kortyolgatni. Hát nagyon fontos mindenkinek majd a folyadék bevitel, és tényleg ne várjunk addig, amíg megszomjazunk, mert hogy a melegben rendszeresen kell kortyolni a folyadékot, a vizet, és hogyha lehet, akkor dél körül mondjuk mindenki keresse meg az árnyékot, mert biztosan lehet már most élezni itt a reggeli órákban is, hogy azért jó idő lesz, és én hiszek a meteorológusoknak, akik azt mondják, hogy egészen augusztus 4-éig minimum kitart majd ez a kis hőség, amit most már azért érzékeltette a tegnapi napon is a hatását, úgyhogy igazi strandidő, aki úgy tervezi a mai napot, vagy már mondjuk a szabadságát, akkor szerintem szuper időzítési programot választ. Július 30-a van, nem sokára 7 óra, úgyhogy jó reggelt kívánok mindenkinek, jönnek a friss hírek, a következő órában pedig programokkal is készülök, horoszkóppal, mert hogy nagyon fontos megtudni azt, hogy milyen pozitív üzenetet jósolnak minden csillagjegynek. Vagyis én fogom majd mondani a következő órában. Jó reggelt mindenkinek!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Nyakunkon a parlag fűszezon. Sikeres volt az első egyetemi petkupa. Mi kaptárok szúródtak szét egy balesetnél. Kis Dániel vagyok. Hamarosan kezdődik a parlagfűpollen szezon. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ közölte, a napokban országosan megjelennek a gyomnövény pollen szemei a levegőben. A legérzékenyebbeknél már jelentkezhetnek a tünetek, így nekik érdemes minél előbb megkezdeni a gyógyszeres kezelést, vagy konzultálniuk orvosukkal. Az allergiásoknál leggyakrabban orrfolyás, tüsszögés, orri szemviszketés, könnyezés, valamint ordugulás jelentkezhet. A megfelelően beállított kezelés jelentősen hozzájárulhat a tünetek megelőzéséhez és enyhítéséhez, írják. Sikeres volt az első egyetemi petkupa. Magyar és külföldi egyetemisták tisztították a Bodrogot. Összesen 9 hallgatókból álló csapat gyűjtötte a hulladékot a folyó árterében. A folyó tisztítás mellett nagy hangsúlyt kapott a Bodrog régió történelmi-kulturális életének bemutatása is, közölték a szervezők. Az eseményen a Nyíregyházi Egyetem csapata is részt vett. Az első egyetemi petkupán összesen csaknem 3000 kg hulladékot gyűjtöttek a csapatok, amelynek csaknem 60%-a újrahasznosításra alkalmas. A versenyt a kezdetektől vezető, nyíregyházi hallgatókból álló Nyepet csapata nyerte, írja a SZON. Mi kaptárok szúródtak szét az M3-ason. Két gépkocsi ütközött össze a napokban a sztráda 232-es kilométer Szevényének közelében, Nyíregyháza térségében. A járművekben összesen 5 utaztak. Az egyik jármű utánfutóján mély kaptárakban mély családokat szállítottak. A kaptárok az autópálya Budapestről Vásárosnamény irányába tartó szakaszának teljes szélességében szétszóródtak. A méhek kirajzottak. A tűzoltók az egyik járművet áramtalanították, majd a méhészek segítségével a mély kaptárokat egy később érkező trélerre felpakolták. A munkák idején teljes útzár volt érvényben, közölte a megyei katasztrófavédelem. Híreink végén néhány mondatban arról, hogy milyen idő várható Nyíregyházán és környékén a következő napokban. Többnyire derültebb időre számíthatunk Szabolcs-Szatmár-Berekben a következő napokban az előrejelzések szerint. Míg a napi maximum hőmérséklet 27 és 38 fok között, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 14 és 22 fok között alakul. Csapadék elvétve leginkább zápori zivatar formájában fordulhat elő Nyíregyházán és környékén. A szél többnyire gyenge, mérsékelt marad. A pollenek közül a gombák és csalánfélék koncentrációja jelentősebb a levegőben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig

Két óra után jó reggelt, ő volt Nelly a Best FM-en, aztán mondom, hogy jön a Savage Garden, jön majd a Flip the Script és a Kova csapata is, Kovacski meg a Vega, hála veled, amiért hálát adhatunk, az, hogy mondjuk fölébredtünk, és minden reggel mondjuk egészségesen vagyunk. Sokszor nem értékeljük ezeket az apró, óriási dolgokat, hogy ki tudunk szállni az ágyból, hogy látunk, hogy érzékelünk, hogy hallunk, hogy tudunk fogni, járni, úgyhogy paskoljuk meg saját magunkat, és kívánjunk hatalmas lendületet erre a csütörtöki napra. Bele is fér, mert hogy ma csütörtök, holnap jön a péntek, olyan hamar eltelnek itt a hetek, a hónapok, hogy tényleg most már itt van szombaton, augusztus 1-je van, bizony, lassan az iskolára is lehet gondolni majd a gyerekeknek, főleg akkor, hogyha mondjuk kaptak házi feladatot, vagy éppen kötelező olvasmányt. Juditokat és a Xéniákat lehet a mai napon köszönteni, és képzeljék el a Best FM hallgatók, hogy ma van barátságnak a nemzetközi napja, mégpedig az ENSZ-nek a kezdeményezésére tartják minden évben július 30-án, és a világnapnak az a célja, hogy emlékeztessen bennünket, hogy a barátság, az egymás iránti tisztelet és az összefogás bizony képes közelebb hozni az embereket és a közösségeket. Úgyhogy, ha van egy olyan barátunk, aki mondjuk lehet, hogy egy kicsikét eltávolodott tőlünk, akkor nyugodtan lehet kezdeményezni azt, hogy éppen ez a barátság visszaalakuljon, mert szerintem egy idő után bánni fogjuk, hogyha nem tesszük meg mondjuk azt a lépést. Lépést én is teszek, hiszen reggel van, úgyhogy beindulnak itt a lábak. Vele együtt a kávés kis szekcióhoz veszem az irányt, mert úgy érzem, hogy nyomok egy jó feketét. Tegye ön is ezt, és közben élvezze a legjobb zenéket itt a Best FM-en. Jó reggelt kívánok!

0: 103.9 Best FM.
1: Mi a munkahelyen is ezt hallgatjuk. Így jobban telik az idő.
2: Változatos, lendületes, nekem bejön.
0: Best FM.
3: A zenecsatorna.

0: Sziasztok, Tünde vagyok, Kinácsol, és évek óta a Best FM Nyíregyházát hallgatom. Szuper rádió, szuper zenék, szuper műsorok.
1: Azért szeretem nagyon-nagyon a Best FM-et, imádom a zenéket, imádom a műsorvezetőket, úgy, ahogy van.
2: Ez a Best FM, a legjobb zenék.

0: Éjjel érkezünk, mint mindig.
1: Éjjel érkezni lehet, és éjjel mondjuk aludni a legjobb, hogy kipihenten ébredjünk, főleg, hogyha dolgozni mentünk, vagy megyünk, nem tudom ki hogy aludt, mennyire bírjuk a meleget, vagy ugye az esti hőérsékletek szerintem egészen elviselhetőek, legalábbis én biztos, hogy nem szoktam éjszakára bekapcsolni a klímát semmilyen körülmények között, viszont a nyitott ablak melletti alvás az nagyon jól tud esni, de én tudok olyanokról is, akik mondjuk ilyenkor kinnalszanak mondjuk a teraszon, vagy éppen az erkélyen, de olyan gyerekekről is tudok, akik mondjuk kint bandáznak és sátraznak az udvaron, ennek is megvan a hangulata, lehet ilyen spontán kis táborokat is varázsolni otthon, és szerintem ez egy jó szülőcsoportban nagyon jól tud működni. Ma van a barátságnak a világnapja, úgyhogy föl is merül bennem egy kérdés, hogy ki az a barát, akivel mondjuk akár hónapok kihagyása után is ott tudják folytatni a beszélgetést, ahol mondjuk legutóbb abba hagyták. Nekem van ilyen, és tök jó, amikor mondjuk olyanokkal találkozom, akik lehet, hogy már elköltöztek Nyíregyházáról, de éppen hazalátogattak, és nem láttam őket 2-3 éve, és pont tudjuk, hogy mi volt az az utolsó találkozási pont, amit olyan jó feleleveníteni, meg hát nyilván nyitottnak lenni arra, hogy kivel mi van, úgyhogy lépjük meg ezt a lépést, mert szerintem ez mindenkinek jól fog esni, mint ahogy a 7:30-as hírek is, mert hogy Kis Dániel készül, aztán én is várom a Best FM hallgatókat egészen 10-ig itt a Best FM-en. Stay.

Írd meg, mit láttál Nyíregyházán. www.bestfmnyiregyháza.hu Üzenőfal. Várjuk az üzenetet. Napközben is Best FM. A 90-es és 2000-es évek slágereivel. Változatosan.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Idén is elindult az olvasó létra. Nyíregyházi atléták az EB-n. Marad a melegebb idő. Kis Dániel vagyok. Tizenegyedik alkalommal szervez olvasó létra nyári programot a Vécsey utcai Fiókkönyvtár Nyíregyházán. A programot kifejezetten az alsó tagozatos korosztály számára fejlesztették, hiszen ebben az életkorban már folyékonyan tudnak olvasni. Ráadásul a kisdiák érdeklődése is ekkor differenciálódik, hangsúlyozta Bakosné Mikula Edit, főkönyvtáros.
3: Azt tudom mondani, hogy idén is nagyon-nagyon-nagyon sokan vannak. Eddig, a mai napig már 147-en vannak a létra tetején. Tavaly 387 körül volt azoknak a gyerekeknek a száma, akik feljutottak a létra legfelső fokára. Óvatos becslések szerint idén is lesz 400 olyan gyermek, aki a létra tetejére kerül. A legnagyobb létszámú gyermek első és negyedik osztályos korcsoportba tartozik, és azt gondolom, hogy itt is van a legnagyobb eredménye. Ugyanakkor azt is látom, hogy közülük is nagyon sokan keveslik a három elolvasott könyvet, és szeretnék még újra kezdeni, vagy folytatni, mert rettenetesen élvezik magát a játékot, és azt, hogy jó olvasmányokat kapnak a kezükbe.
2: Három nyíregyházi atléta már biztosan ott lesz az Európa-bajnokságon, Helebrand Máté gyalogló, valamint Kerekes Dóra és Szikszai Róbert diszkoszvetők is rajthoz állhatnak Angliában, írja a nyíregyháza.hu. Az EB-t augusztus 10-e és 16-a között rendezik Birminghamben. Több útszakasz is megújul Szabolcs-Szatmár-Velekben. A Szabolcs Online azt írja, a Nyíregyháza-Nyírbátor összekötő út, valamint a Nyírjes-Tanya bekötő út is megújul idén. A magyar közút szakemberei emellett több helyen nagyfelületű burkolat karbantartást végeznek, mások mellett a 38-as főút egy szakaszán, Ófehértó belterületén, vagy a Székely-Demecser csomópontban. Olcsva Apáti és Spanyola közt jelenleg is dolgoznak, mondta a portálnak Király Kitti, a közútkezelő kommunikációs főmunkatársa. Hozzátette, az utómunkálatok, mint patkarendezés vagy burkolatjelfestés, még nagyjából egy hónap időtartamot vesznek igénybe. Híreink végén néhány mondatban Nyíregyháza várható időjárásáról. Többnyire derültebb időre számíthatunk Szabolcs-Szatmár-Berekben a következő napokban az előrejelzések szerint. Míg a napi maximum hőmérséklet 27 és 38 fok között, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 14 és 22 fok között alakul. Csapadék elvétve leginkább zápori zivatar formájában fordulhat elő, Nyíregyházán is környékén. A szél többnyire gyenge, mérsékelt marad. A pollenek közül a gombák és csalánfélék koncentrációja jelentősebb a levegőben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig a legjobb

Na remélem jól aludtunk, és mondjuk mindenki jól érzi magát a bőrében, mert hogy az alvás nagyon-nagyon fontos, hogy kipihenten ébredjünk, és tudom, hogy vannak éjszakák, amikor az ember jobban forgolódik, többet agyal dolgokon, de valahogy meg kellene mindenkinek teremteni ezt a jó alvást, amiben egyébként nagyon sokat segít Szakács Tibi és dr. Móri Gyula, akik azért itt a Csak 10 percben erről is nagyon sokat beszélgetnek több adáson keresztül, úgyhogy akár érdemes jó tippek miatt is ráklikkelni az oldalukra, csak10perc.hu. Na nézzük, mi itt az időjárás. Hát alapvetően nem tudok mást mondani, mint sem azt, hogy felhőtlen napos időre van kilátás, és csak néhol jelenhetnek meg kósza felhők az égen. Esni sehol sem fog, úgyhogy bárhol is hallgatnak minket, Dunántúlon, a Balaton környékén jelzem, hogy ott is szuper strandidő lesz. Tehát mindenhol az országban tovább fokozódik a hőség, a hajnali 11-21 fokot követően a csúcshőmérséklet 33 és 37 fok között alakul, úgyhogy nagyon jó meleg lesz. Így kell készülnünk, és úgy kell készülni, hogy egy július utolsó napjaiban még mindig közel 15 órán át világos van, ugye Magyarországon, de már érezhető, hogy egyre korábban sötétedik. A nyár azonban még bőven tart, ezt mindannyian érezzük és érzékeljük, úgyhogy lengeruha, tippitoppi, éppen csak, hogy egy szellős kis szandál, papucska, ez a legjobb nyári öltözet, ezt tudom javasolni, és a legjobb zenéket is tudom javasolni. Hozom a Zsorsis dalt, nem sokára jön Dario G is, de a folytatásban kicsit lassabb tempóval hangolódunk erre a csütörtöki napjára. Jó reggelt kívánok! Sometimes your nightmare turns into your dream.

0: tudom, hogy akarod.
1: Ha ugyanabban az időpontban tudunk lefeküdni, akkor valószínűleg jól ébredünk. Írja nekem egy kedves hallgató, mint ahogy azt is, hogy nagyon nem mindegy, hogy milyen ágyba, hát persze, és hogy kivel, ki mellett, meg hogy ennek az ágynak mondjuk a keménysége, a puhasága milyen. Én mondjuk jó kemény matracon szeretek aludni, és nemrég szerintem egy nagyon jó beruházásom volt az, hogy vettem egy szuper jó matracot. Nekem a keményebb jobban bejött, de az alvás teljesen jobb rajta, valahogy a derekunkat is, nem mindegy, hogy milyen ágyban tesszük, kíméletes üzemmódra, és bizony a szobáknak a hőmérséklete sem mindegy, hogy milyen hőértékben alszunk és fekszünk le. Na de hát mi nők szerintem erről tudunk.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Figyelem! Utolsó eladó új lakások a Vasgyár utcai prémium lakóparkban.
2: 860 ezer forintos négyzetméter ár.
1: Akár hitelre. 10%
2: kezdő befizetéssel.
1: Karácsonyi átadással. Részletek balanszingatlan.hu
2: vagy 0670 555 02 12.
3: Középkori várjátékok. Egy igazi forgatag Boldogkővárában. Látványos felvonulás, lovagi tornák, kopjatörés, zászlóforgatók, muzsikusok, csapravert hordók, incsiklandó sültek. Augusztus 1-én vár Boldogkő. www.boldogkővára.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
4: Erdészek találkoztak Nyíregyházán. Előadások az idősek klubjában. Marad a melegebb idő. Kis Dániel vagyok. Nyíregyháza adott otthont az Országos Erdészeti Egyesület 156. vándorgyűlésének. Az ünnepi közgyűlés középpontjában a klímaváltozás miatt egyre sürgetőbbé váló szakmai kérdések álltak, számolt be róla a város honlapja. Kis László, az Országos Erdészeti Egyesület elnöke beszédében hangsúlyozta, a korábbi nyírségi vándorgyűléseket 1970-ben és 2001-ben a Tisza járvizek tematizálták, most pedig az évszázad aszálya sanyargat minket. Kovács Ferenc polgármester arról beszélt, hogy a klímaváltozás és a talajvízszint csökkenése miatt a víz szerepe ma is meghatározó kérdés az erdőgazdálkodásban. Az eseményen jelen volt Gajdos László, élő környezetért felelős miniszter is, aki az ágazat megújításáról beszélt. Közölte, ez csak nyílt párbeszéddel, több szakterület együttműködésével és az erdészek több generáción át felhalmozott tapasztalatára támaszkodva valósulhat meg. Hasznos információk időseknek. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Oktatókórház egészségfejlesztési irodájának munkatársai az elmúlt hetekben összesen 6 alkalommal tartottak tartalmas előadássorozatot a Nyíregyházi Szociális Gondozási és Egészségügyi Alapellátási Központ 9-es számú idősek klubjában. A magas vérnyomás és a cukorbetegség megelőzéséről is hallhattak mások mellett, valamint a helyes vérnyomásmérés és a vércukorszintmérés gyakorlati technikáit is elsajátították, tudatta a központ. A programot testösszetételmérés, laborértékek vizsgálata és személyre szabott életmód tanácsolás egészítette ki. A záró alkalom pedig a mozgás pontosságára hívta fel a figyelmet. Különleges fióka cseperedik a Nyíregyházi Állatparkban. A sóstúzó történetében először kelt ki rózsás pelikán, a fiókát mindkét szülő gondosan neveli. A közleményben azt írják, a Nyíregyházi Állatparkban élő pelikánpár igazi mintaszülőként gondoskodik utódjáról. Már a költés feladatán is osztoznak. A fiókát szülei naponta többször táplálják. Híreink végén pedig részletesen Nyíregyháza várható időjárásáról. Többnyire derültebb időre számíthatunk Szabolcs-Szatmár-Berekben a következő napokban az előrejelzések szerint. Míg a napi maximum hőmérséklet 27 és 38 fok között, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 14 és 22 fok között alakul. Csapadék elvétve leginkább zápori zivatar formájában fordulhat elő, Nyíregyházán és környékén. A szél többnyire gyenge, mérsékelt marad. A pollenek közül a gombák és csalánfélék koncentrációja jelentősebb a levegőben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Most pedig

8 óra után vagyunk, 8 perccel jó reggelt kívánok. Mondom is, hogy kiket fogok itt dalban szólítani. Rúzsa Magdit, a Salt and Pepert, és a Texas dala is jön majd hozzánk. Hőség, hőség és harmadfokú riasztás, amit elrendeltek, de ezt mindannyian érzékeljük és tudjuk. Már a gyerekek is nagyon szépen tudják mondani, hogy 11 és 3 óra között, hogyha lehetőség van, akkor mindenki tartózkodjon hűvös helyen, és ugye előzzük meg a megterhelő fizikai tevékenységet. Javasolt ilyenkor a lakásoknak az árnyékolás, a redőnyöket lehúzni, inkább éjszakai átszellőztetés, valamint ugye könnyű, világos színű ruházat és a fejfedő, kalap, sapka, bár én látok olyanokat is, akik mondjuk esernyővel sétálnak, ez nagyon fontos. Az UV-védelem és persze a napszemüvegnek a viselése is, amit ugye hát a szemünk védelme érdekében nagyon nem mindegy, hogy éppen milyen dioptriával vagy színes lencsével viselünk. Juditokat lehet a mai napon köszönteni, és a Xéniákat, úgyhogy boldog névnapot a hölgyeknek, és ne felejtsük el, hogy ma van a Barátság nemzetközi napja, amit az ENSZ kezdeményezésére tartanak minden évben így július 30-án. Nyilván ennek az a célja, hogy egy kicsikét úgy emlékeztessen bennünket, hogy a barátság, az egymás iránti tisztelet és az összefogás képes közel hozni az embereket és a közösségeket, és én szoktam mondani, hogy az ember a barátait bizony meg tudja válogatni, ugye nem biztos, hogy a családtagjait pedig igen. Egy jó barát sokszor többet ér, ha egyetért ezzel, akkor nyugodtan írjon nekem egy üzenetet, hogy ki is az, akit mondjuk ma fölköszöntene, megköszönné neki azt, hogy mindig számíthat rám. Én Zentai Edit vagyok, egészen 10-ig itt a Best reggelben rádiózom velem, én pedig

Rúzsa Magdival lehetett útnak indulni, mert ő úgy zárta az ajtót, mint ahogy én szoktam, hogy na mentem, ő pontosabban azt mondtam, hogy elmegyek, legalábbis ezt énekelte nekünk dalban, itt a 103.9-en a legjobb zenék között. No hát én már tudom, hogy miről fognak Tibiék beszélni a Csak 10 perc rovatban, az egészség 8 pillére. Igen, el is gondolkodtam rajta, és sokszor nagyon sokan keressük ezt a nagy titkot, hogy mi is az egészségnek az alapjai, ami szerintem meglepően egyszerű dolgok egyébként. Én már ahogy idősödöm, vagy érek korban, egyre jobban tudom, hogy mik is ezek, és biztos, hogy benne van a megfelelő mennyiségű alvás, a kiegyensúlyozott táplálkozás, a rendszeres mozgás, és szerintem Tibi most bólogat, hogyha hallgat, az elegendő folyadék, és nagyon fontos egy kis kikapcsolódás nap, mint nap, mert hogy ez nagyon sokat számít. Én még hozzátenném a jó párkapcsolatot, a mókát, a nevetést, a kacagást, a nem is tudom, a jó időnek való minden pillanatának a kihasználását, mert ez is nagyon fontos, és szerintem még az is, hogy nem kell egyszerre mindent megváltoztatni, mert tényleg apró beépítései a mindennapokba ezeknek a dolgoknak, néha például egy rövid séta, plusz egy pohár víz, vagy egy fél óra korábbi lefekvés is nagyon jól tudja előre mozdítani a közérzetünket, úgyhogy kivesézik majd itt jól a fiúkkal, hogy szerintük mi is az egészségnek a 8 pillére. Ha önnek is van ötlete, hogy mit tenne még így a 8 pontba, akkor nyugodtan megírhatja nekem. Én Zenta Jedit vagyok, de amit leszögezhetünk, hogy vigyázzunk magunkra, hiszen a legjobb befektetés, higgyék el, mindig az egészségünk. 8:30-kor jön a Csak 10 perc.

0: imádom, hogy tényleg azokat a zenéket játszátok, amire én felnőttem, amikre én buliztam, és amikor nyomot hagytak bennem, amikhez rengeteg emlékem kötődik.
1: Ez a Best FM.
2: Excuse me, can I please talk to you for a minute?
3: Sure, you know, you look kind of familiar.
2: Yeah, you do too. But I just wanted to know, do you know somebody named?
3: You know his name.

0: Csak 10 perc.
1: Egy műsor, amelyben érdekes és hasznos információkat kapsz. Egy műsor, amely foglalkozik a lelked problémáival. Csak 10 perc. Egy műsor, amelyet azért is hallgass, ha szeretnél egészségesen élni.
0: Csak 10 perc.
1: Magyarország egyetlen pszichoszomatikus rádió műsora.
0: Csak 10 perc.
1: Molnár József lelkész lélekgyógyásszal, dr. Móri Gyulával és Szakács Tiborral.
0: Csak 10 perc.
1: Minden hétköznap 8 óra 30-kor és 16 óra 30-kor. A Best FM-en.
0: Csak 10 perc.
2: Tegnap ilyen mézga családos bevezetővel kezdtem a Csak 10 perc adását. Köszöntöm a rádió hallgatókat. Dr. Móri Gyulával beszélgetek. Szia, doktor úr!
3: Szia!
2: Kicsaptam a biztosítékot mindenkinél megint. Nem baj, ettől én nem sértődöm meg.
3: Ettől vagy te.
2: Igen, ez az. Mert különben meg, hogyha én nem így viselkednék, akkor azt mondanák, hogy beteg vagyok. Tehát innen tudják, hogy egészségesek vagyunk. Nem rólam szól a műsor. Az egészség 8 pillére az utolsó 2 pillér következik. Tessenek nagyon-nagyon figyelni. Eddig mi ugye 5-ről beszéltünk, ez megnövekedett 8-ra. Doktor úr egy újabb tanulmányt olvasott el, aminek nagyon nagy tanulságai
3: ez
2: vannak.
3: Ez már és... egy egész egyetemi képzés egyébként. Nagyon érdekes, de tényleg.
2: De Amerikában, ugye?
3: Egyesült Államokban.
2: Egyesült Államokban, jó. Ott tartottunk, hogy pihenés. És én azt mondtam a végén, hogy az edzőm azt szokta mondani erre, hogy az izomfejlesztés az csak egy dolog, de pihenj, légy szíves, mert a regeneráció időszakában, a pihenés időszakában fejlődik az izom. Ezért lényeg.
3: Akkor fejlődik. Igen. Akkor fejlődik. Semmikor máskor nem fejlődik.
2: Igen.
3: Oké. Na, pihenés. És akkor tényleg ez egy ilyen ellentmondásnak tűnik első látása, hogy eddig a mozgást favorizáltuk, és azt mondtuk, hogy nem kell üldögélni, meg kanapén huszárkodni és egyebek, hanem mozogni kell. Most meg akkor a pihenés, mint oszlop. Miért emelte be ez az egyetemi anyag a pihenést? Azért, mert nagyon-nagyon fontos a megfelelő pihenés és a megfelelő munkapihenés arány. Hadd mondjak el egy történetet, mert akkor így most már van időnk. Egy nagyon kedves betegen, ez megtörtént saját betegemmel. Életmódot váltott, tényleg mindent megtett, mindent betartott, és oké, még edzeni is edzett, de egyre gyengébb és gyengébb volt. Tehát az egész folyamat érthetetlen volt. Míg nem aztán, ugye én nézem a lépésmennyiséget, ilyen edzés, olyan edzés, akkor felhívtam a figyelmét, hogy hát nagyon sok az intervallum edzés, de az nem annyira erős. Történt az, hogy jó, akkor szerezzünk egy okos órát, és mérjük már meg, hogy ő tulajdonképpen mit csinál. Megmértük. Tibi, olyan terhelést tett magára ezzel a nem komoly, általában nem komolynak nevezett intervallum edzéssel, hogy 96 óra regenerálódási időt edzett össze egyetlen alkalommal, és a következő nap pedig ebben az állapotban, mint a regeneráció sehol, újra edzett egy ilyet. Tehát lényegében az egész szervezetét kizsigerelte, szétszette, persze, hogy csökkent az életereje mindene, ahogy beállítottuk. Ugye azonnal látta, hogy baj van, szerzett egy ilyen órát, csak akkor csinál komolyabb edzést, amikor megvan az előzőnek a regeneráció, szépen csökkennek a regenerációs idők, és egyre jobb és jobb állapotban van. Tehát elképesztően fontos a regeneráció, mert volt jó étkezés, jó mozgás, jó alvás, minden jó volt. Csak a regeneráció időt nem tartotta be, túl edzette, túl mozogta magát. Van ilyen? Van. És innentől kezdve omlik össze a szervezet. Tessék szívesen erre figyelni. Én saját magamon is tudom, hogy én egy olyan reggeli, a minden reggel elvégzett mozgásom, ha lehet, akkor rögtön éredés után, az nekem ugye fel a hegyre, stb. Ez egy 13-14 óra regenerálódási időt hoz, azt pontosan mérem, és azt estére ez a regeneráció le is zajlik, és már se az alvás, már se semmit nem zavarja. Egy komolyabb edzésnek nálam is van 36-40 óra regenerációs idő, ott másnap biztos, hogy nincsen edzés, legfeljebb nagyon, a lehető legsíkabb területen való séta, és ha őrült anaerób edzés és terhelést teszek magam, akkor én is kiakasztom az órát, tehát ugye nincs több a 96 óránál. De nagyon lényeges a napi pihenés, ezt tudtuk, napi ciklus, alvás, most erősebb menjünk bele, mert tudjuk, hogy milyen őrülten lényeges, de egy dologgal nem foglalkozunk, és akkor ezt is ki szeretném emelni, hogy elképesztően fontos a heti pihenés.
2: Ez hogy tetszik érteni?
3: Ezt úgy tetszik érteni, hogy a pihenésnek ne csak napi ciklusa, hanem bizony kutyára fontos, hogy heti ciklusa is legyen. Nagyon kevés ember tartja be a heti pihenő ciklus. De most ezzel nem jönnék, mert nem mindenkit érdekel, hogy még egy olyan emberiség szempontjából fontos összefoglaló, vagy jó tanács, ajánlás, és most akkor nagyon egyszerűen fogalmaztam már a Bibliát, abban is le van írva a pihenőnap. Heti pihenőnap.
2: Tehát azt mondod ezzel, hogy egyértelmű legyen a hallgatónak, hogy mondjuk a vasárnap az lehet mondjuk a pihenő napunk, amikor nem csinálunk.
3: Nem, hogy lehet. Kell,
2: annak kell lennie,
3: hogy legyen. Uh-huh. Kell, hogy legyen, hogy ez szombat vagy vasárnap. Ha valaki megteheti, az akár két nap is lehet, de egy pihenő napnak heti rendszerességgel meg kell lennie. És bocsánat, erre is vannak már mérések. Nem az a lényeg, hogy te úgy gondolod, hogy pihenőnapod van, hanem az a lényeg, hogy a szervezeted is úgy gondolja, hogy pihenőnapod van.
2: Mitől fogja ő úgy gondolni?
3: Hát különböző paraméterekkel lehet ezt mérni, stressz, egyéb ilyen története. Hát abban a pillanatban, ha te a pihenőnapodon előveszed a telefonodat, elkezded a munka e-mailjeidet és egyéb dolgaidat olvasgatni, ott a pihenőnapodnak te is fellegzed.
2: Az én órám a múltkor olyan dolgot mutatott nekem, hogy azt mondtam, hogy ilyen nincs, nem hiszem el, pedig nem vettem elő a telefonomat, de volt egy dolog, ami beférkőzött az agyamba, és ez zavart, stressz keltett, stb. Még az alvásomat is össze-vissza zavart.
3: Mérhetően.
2: Eszméletlen. Én nem is hittem különben ebben régebben, azt mondtam, megrázzuk magunkat, megyünk tovább, de hát nem így van.
3: Ezt kell elsajátítani, azt a képességet, hogy meg tud magad rázni, és menj tovább.
2: Könnyű ezt mondani, Gyula.
3: Tudni kell pihenni, ténylegesen kell. Se telefon, se e-mail, semmi. Vesd be magad az erdőbe, ahol nincsen térerő, menj el a víz közepére, a folyón, evezz, a tavon, teljesen mindegy, mit csinálsz, de kapcsolódj ki a monoton munkából. Nem lehet két napból hetet büntetlenül dolgozni. A szervezetet fog megbüntetni érte.
2: Vagy pedig csinálj olyan dolgot, amit mondjuk élvezel. Mi például most a párommal olyan dolgot találtunk ki a múltkor, ami nagyon érdekes volt, és ajánlom minden házaspárnak, főzzetek együtt.
3: Tehát ez jó, egy azt évtizedek úr. Nekem ez egy komoly hölgyhúdítási metód.
2: Mi sose csináltuk eddig, én pláne nem, és teljesen, tehát nullát a 100%-ig együtt vagyunk ott, együtt is rendezzük össze utána a konyhát, mert a férfiak az hajlamosak, Szakács Tibi pláne hajlamos ott hagyni a mosatlant bármikor, de nem, most mi ezt szépen együtt csináljuk, ez zseniális dolgot, tehát és sokkal finomabb minden. Sokkal finomabb minden, amikor
3: lehet együtt tervezni, előkészíteni, bevásárolni. Ez egy nagyon-nagyon...
2: És hagyd mondjam azt, hogy...
3: Párkapcsolati terápiának is teljesen.
2: Te régen főzöl?
3: Én régen, nagyon-nagyon régen. Én gyerekkoromban kezdtem el főzni, hát ezt édesanyám emlékére el kell mesélni. Tehát anya nem az a típus volt, hogy gyerek kisfiam, és akkor így kell főzni, hanem mennyire innen ne zavarj, mert rengeteget kell csinálni, és egy nem hagyott főzni. Tehát igazából, amikor én hazaértem az iskolából, és még nem voltak otthon a szülők, én akkor főztem. De eléggé kísérletező jelleggel, és több ilyen összegyűrődött palacsinta szállt ki egyik majdnem édesanyám nyakába a konyha ablakból, mi a 7. emeleten laktunk. Tehát a nyomokat el kellett tüntetni. De készítettem lebbencslevest például, kakaóporral. És mi az, amit iszol? Bedekó. Mondd ez neked a reklám valamit?
2: Hát persze, gyermekkoromból, igen.
3: Na, pontosan igen. És akkor én megnéztem, hogy mi van akkor, hogyha hát értem én, hogy lebencslevest így kell csinálni, de én szeretem a kakaót, és tettem bele. Tehát szóval azért voltak ilyen
2: lebencslevesbe
3: kakaót. Igen,
2: Istenem,
3: de főztem én házilag magamnak csokoládélikört. Ugye kakaópor, és akkor cukros szirup, és
2: egyébként. Nagyon voltál akkor.
3: És igen, és akkor a családnak a konyak készletéből tettem bele az alkoholt. Tehát voltak itt
2: frappáns. Hát én csak finoman próbáltam egy jó lecsót összerakni. A feleségem az profi, tehát világbajnok ebbe az egészbe, és élvezettel néztem azt, hogy ő, hogyha még milyen instrukciókat ad, nekem mit kell, ugye először kukta voltam, stb. Próbáltam ott rendezgetni, mutatta, hogy ez hogy meg mint rakjuk össze. Élvezem azt, amikor egy ilyen dolgot összerakunk, és végre nem csak az van, hogy tányéron látsz valamit, hanem a maga az egész folyamatnak, az egésze előtted zajlik, és másabbul eszed. Tehát sokkal másabbul.
3: én nekem megadatott, hogy egy kínai embertől tanulhattam kínai ételt készíteni, hogy olasz szakácstól, séftől tanulhattam olasz ételeket készíteni.
2: Igen.
3: Á, fergeteges. Na, akkor majd lesz ilyen. Jó. Na, de még egy nagyon fontos dolgot meg kell beszélni, mert ma már végeznünk kell a 8. pillérrel is, ez pedig a hit, vagy egyáltalán a világszemlélet. Azt mondjuk, hogy ugye van tudomány, és van a hit. És akkor ezek jó-jó messze vannak egymástól, köszönő viszonyban sincsenek. Ugye ez az általános elgondolás. És ez annyira nem igaz, hogy egyáltalán nem igaz. Tehát éppen a tudomány igazolja a hit fontosságát, vagy létjogosultságát. Egyértelműen bizonyított tény, hogy a valamiben való hittel élő emberek, teljesen mindegy, hogy ez a keresztény isten, a buddha, zen, hindu vallás, iszlám, teljesen mindegy, milyen hittel élnek, az a lényege, hogy kiegyensúlyozottabbak, kevésbé depressziósak, és egy boldogabb életet élnek. Az is tény, és vizsgálták, hogy ha viszont elborítja őket ez a vallási történet, akkor nagyon negatív vallási spirálba lehet belekerülni, ami már egyáltalán nem olyan jó. De alapvetően, ha ezt jól csináljuk és jól értelmezzük, akkor az bizony, hogy hozzátesz az emberi szervezet jó működésére. Tehát akár tetszik, akár nem, a lelked meg a tested kapcsolatban van. És ez eddig egy ilyen hogy is fogalmazzak, ilyen jó, ráhagyjuk, persze, hol tudomány ez? Nagyon egyszerű. Beszéltünk már róla, de most megint megemlítem, epigenetika. Azon mit jelent ez? Van 20 ezer génünk, abból nagyjából 10 ezer működését, ha befolyásoljuk azzal, hogy mennyit mozgunk, mennyit pihenünk, mennyit alszunk, mit eszünk, és hogy milyen lelkiállapotban vagyunk. Tehát az úgymond lelkiállapot az valójában nem egyéb, mint a működő génjeinkből nagyjából, most egy picit felfelé kerekített, nagyjából 2000 gén. Tehát a 10 000 kapcsolhatóból 2000-re. Az, hogy te hogyan viszonyulsz a világhoz, az 2000 géned működését fogja meghatározni. Tetszik érteni? Amik meg az egész szervezet működését meghatározza.
2: Akkor ez fontos.
3: Akkor ez kiemelten fontos. No, tehát én azt gondolom, hogy így végigmentünk ezen a 8 pilléren, lehet használni a régi 5-ös beosztást, vagy ezt a most átbeszélt 8-ast. Két olyan dolog van, amit nagyon-nagyon meg kell belőle rágni, ez a levegő, már dolgozom rajta, és a másik pedig a napfény, erről meg már holnap beszélni is fogunk.
2: Köszönjük szépen! Holnap is tartsanak velünk, szép napot kívánunk mindenkinek, csak 10perc.hu. Itt hallgathatják vissza az adásokat, tegyék ezt meg. Doktor úr, holnap visszavárunk. Szép napot neked is, szia!
3: Szervusz!

Hát, ha valaki mellett van a kedvese, akkor nem tudom, hogy a tegnapi esti teliholdat figyelte-e esetleg, mert hogy a szarvas holdnak nevezett telihold a tegnapi napon volt, viszont ma este is látványos, szinte teljes holdat láthatunk, hogyha derült lesz az ég, és hogyha este fölnézünk az égre, akkor még mindig gyönyörű, szinte teljes holdban gyönyörködhetünk, mert ilyenkor július végén az

igencsak aktívabb, tiszta égboltot lehet látni, úgyhogy fölbukkanhat egy-egy hulló csillag. Nem tudom, ki mit szokott kívánni, hogyha mondjuk ilyet lát, vagy éppen mondjuk egy csillagot kiszúr. Én bevallom őszintén, az én szobámból is mindig pontosan egy csillagot szoktam látni, és én az édesapámra szoktam olyankor mindig gondolni. Valahogy jobb a lelkemnek, amikor arra gondolok, hogy ő biztosan figyel onnan engem is, vigyáz rám. Na hát vigyázzon mindenki magára, jó utat kívánok mindenkinek, balesetmentes közlekedést, és ha bármit tapasztal Nyíregyházán, nyugodtan írja meg nekem, megtalál a Messengeren. Nem sokára 9 óra, szépen telik a reggel, és milyen izgi, hogy itt július utolsó napjaiban vagyunk. Holnap már péntek, vele együtt zárjuk majd a júliusi hónapot, aztán szombaton tisztelettel belépünk az augusztusi hónapba. Boldog névnapot a Juditoknak, puszi-puszi a Xéniáknak, lehet őket köszönteni, és még mindig ne felejtsük el, hogy ma van a barátságnak a nemzetközi napja, úgyhogy én is mindjárt megcsörgetem a barátnőmet, csak is azért, hogy tudja, hogy ma is gondolok rá, tegye ezt ön is, és rádiózom velem még a

0: Best FM.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Figyelem! Utolsó eladó új lakások a Vasgyár utcai prémium lakóparkban.
3: 860 ezer forintos négyzetméter ár.
2: Akár hitelre.
3: 10% kezdőbefizetéssel.
2: Karácsonyi átadással. Részletek balancingatlan.hu
3: vagy 0670 555 02 12.
4: Középkori várjátékok. Egy igazi forgatag Boldogkővárában. Látványos felvonulás, lovagi tornák, kopjatörés, zászlóforgatók, muzsikusok, csapravert hordók, incsiklandó sültek. Augusztus 1-én vár Boldogkő. www.boldogkővára.hu.
1: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
5: Nyakunkon a parlagfűszezon. Sikeres volt az első egyetemi petkupa. Mi kaptárok szúródtak szét egy balesetnél. Kis Dániel vagyok. Hamarosan kezdődik a parlagfű pollen szezon. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ közölte, a napokban országosan megjelennek a gyomnövény pollen szemei a levegőben. A legérzékenyebbeknél már jelentkezhetnek a tünetek, így nekik érdemes minél előbb megkezdeni a gyógyszeres kezelést, vagy konzultálniuk orvosukkal. Az allergiásoknál leggyakrabban orrfolyás, tüsszögés, orri szemviszketés, könnyezés, valamint ordugulás jelentkezhet. A megfelelően beállított kezelés jelentősen hozzájárulhat a tünetek megelőzéséhez és enyhítéséhez, írják. Sikeres volt az első egyetemi petkupa. Magyar és külföldi egyetemisták tisztították a Bodrogot. Összesen 9 hallgatókból álló csapat gyűjtötte a hulladékot a folyó árterében. A folyó tisztítás mellett nagy hangsúlyt kapott a Bodrog régió történelmi kulturális életének bemutatása is, közölték a szervezők. Az eseményen a Nyíregyházi Egyetem csapata is részt vett. Az első egyetemi petkupán összesen csaknem 3000 kg hulladékot gyűjtöttek a csapatok, amelynek csaknem 60%-a újrahasznosításra alkalmas. A versenyt a kezdetektől vezető, nyíregyházi hallgatókból álló Nyepet csapata nyerte, írja a SZON. Mi kaptárok szúródtak szét az M3-ason. Két gépkocsi ütközött össze a napokban a sztráda 232-es kilométer szelvényének közelében, Nyíregyháza térségében. A járművekben összesen 5-en utaztak. Az egyik jármű utánfutóján mi kaptárokban mi családokat szállítottak. A kaptárok az autópálya Budapestről Vásárosnamény irányába tartó szakaszának teljes szélességében szétszúródtak. A méhek kirajzottak. A tűzoltók az egyik járművet áramtalanították, majd a méhészek segítségével a méhkaptárokat egy később érkező trélerre felpakolták. A munkák idején teljes útzár volt érvényben, közölte a megyei katasztrófavédelem. Híreink végén néhány mondatban arról, hogy milyen idő várható Nyíregyházán és környékén a következő napokban. Többnyire derültebb időre számíthatunk Szabolcs-Szatmár-Berekben a következő napokban az előrejelzések szerint. Míg a napi maximum hőmérséklet 27 és 38 fok között, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 14 és 22 fok között alakul. Csapadék elvétve leginkább zápori zivatar formájában fordulhat elő Nyíregyházán és környékén. A szél többnyire gyenge, mérsékelt marad. A pollenek közül a gombák és csalánfélék koncentrációja jelentősebb a levegőben.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Szuper napot, így július 30-án 9 óra után vagyunk 7 perccel, és közben kaptam egy jó kis pozitív útravalót, hogy a jó barátok olyanok, mint a napsütés, nem kell, hogy mindig mellettünk legyenek, attól még tudjuk, hogy számíthatunk rájuk. Jaj, de nagyon jó mondat! Köszönöm, Katika, én is megfogadom mindezt, és tudom is talán, hogy tényleg ez így is van. No, vannak változások, tisztelt hölgyek, urak, mert hogyha valaki mondjuk a nagyon nem szeretem NAV-hoz szeretne bármilyen ügyintézés miatt éppen eljutni, akkor nem árt tudni, hogy vannak itt változások ügyfélfogadás tekintetében augusztusi hónapban. Rövidített nyilván ezek az időzónák, és vannak napok, amikor mondjuk az augusztus 20-a, hogy zárva lesznek, és a 21-e is. Nagyon sokan várjuk már ezt a hosszabb hétvégét, viszont nem csak itt a NAV-nál lesznek változások már, ami az ügyfélszolgálatot illeti, hanem például ugye a könyvtárban is változás van, a nyári rend van most már előtérbe, úgyhogy érdemes előre tájékozódni itt a kölcsönzésről és a szolgáltatásokról is. Diazék jönnek, én pedig a horoszkópot betárasztam, úgyhogy nem sokára fogom mondani a kosoktól egészen a halakig, hogy kinek mit jósolnak július 30-ára a cs

0: Best FM egy igazán változatos rádió.
1: Éva vagyok, és egész nap ezt a rádiót hallgatom. Állandóan szól, jók a zenék, én nagyon meg vagyok vele elégedve.
2: Nem vagy egyedül, most is veled.

0: Nem a bestefemet, mert nagyon jó zenéket adtok, meg minden egyes műsorvezető, nagyon-nagyon szépen imádom mindegyik őtöket.
1: Sziasztok, Tünde vagyok Kinácsol, és évek óta a Best FM Nyíregyházát hallgatom. Szuper rádió, szuper zenék, szuper műsorok.

Estőle, ez volt a dal címe itt nálunk a Best FM-en a legjobb zenék között 9:30 után. Jó reggelt, vagyis szép napot kívánok mindenkinek, és jó utat. Az autósoknak óvatosságot mindenképpen fontos szemügyben tartani. Táblákat nézzük, és csak is olyan helyre álljunk meg, ahol remélhetőleg ugye nem tilos, és nem lesz ott majd az a kis sárga csekk, mert annak senki nem szokott örülni. A Juditok biztos, hogy ma örülni fognak, mert hogy ők a névnaposok, és tudom jól, hogy decemberben is van Judit nap, de aki így július 30-án tartja, mindenképpen egy köszöntést megérdemelnek. Megérdemlik a hallgatók azt a napi horoszkóp jóslatot, amit én bekészítettem, és bevallom őszintén, hogy megkérdeztem itt egy oldalt, hogy tud-e olyan horoszkópot mondani, amivel mindenképpen megadjuk még ennek a napnak a lendületét, mert hogy ma csütörtök, holnap péntek, tudom, meleg is van, mindenki nyűgösebb, nem is tudom, hol éreznénk magunkat leginkább jól, mondjuk lenne vagy két ötletem, de meg is kaptam ezeket a kis jóslatokat, úgyhogy akkor figyelem, kezdem a kosokéval. Hát kedves kosok, ma nagyon úgy tűnik, hogy tele lesznek energiával, és könnyedén veszik az akadályokat. Egy váratlan lehetőség viszont megmosolyogtathatja, hát ezek nagyon jó kis spontán nevetések lehetnek, vagy szituáció, keressük is meg ebbe a napba. Bikák, a türelmed most meghozza a gyümölcsét. Egy nyugodt beszélgetés vagy kedves gesztus ugyanis szebbé teheti a napodat. Ikrek, kommunikációban ma igazán erős leszel, hogyha van valami fontos mondani valód, akkor most könnyen megtalálod a megfelelő szavakat. Rákok, hallgassanak a megérzéseikre, mert jó irányba vezetik. Ma egy apró öröm sokkal nagyobb hatással lehet rád, mint gondolnád. Oroszlánok, én is oroszlán vagyok egyébként, ragyogj bátran, a jó kedved és a lendületed másokra is átragad, így könnyen te lehetsz a társaságnak a motorja. Szűzek, a részletekre való odafigyelésed ma sokat segít, közben ne feledd, néha a spontaneitás is tartogat kellemes meglepetéseket. Mérleg, ma könnyen megtalálod az egyensúlyt a munka és a pihenés között, egy kedves találkozás pedig feldobhatja a délutánodat. Skorpiók, bízzanak magukban, hogyha ma belevágnak valamibe, amire régóta készülnek, akkor nagyon jó eséllyel siker koronázza az első lépéseket. Nyilasok, nyitottságod ma új élményeket hozhat, egy spontán ötletből akár remek program is kerekedhet. Bakok, kitartásod most is a legnagyobb erősséged, a nap végén jó érzés lesz visszanézni arra, hogy mennyi minden sikerült elintézned. Igen, egyébként ez egy jó tematika, hogyha az ember majd lefekszik este, akkor egy picit úgy átgondolja, hogy mi is volt ez napjában a lehető legjobb dolog, ami történhetett vele. Jó, úgyhogy ez egy ilyen házi feladatnak fölírhatjuk. Vízöntők, meg ne várakoztassam őket, a kreativitásod ma szárnyal. Írd fel az ötleteidet, mert később még nagy hasznukat veheted. Én így szoktam a gondolataimmal. Mindig írok valamit a kis naptáramban, és végül a halak figyeljenek, engedd, hogy a pozitív gondolatok vezessenek, egy jó hír vagy váratlan kedvesség bizony jó hatással lesz magadra, rád, és mosoly csalhat az arcodra. Hát akármit is üzennek ma a csillagok, a legfontosabb szerintem az, hogy jó kedvel és nyitott szívvel induljunk ennek a csütörtöknek, úgyhogy legyen mindenkinek nagyon szép napja. Ezt kívánja Best FM, és jó magam is zent a jedit.

Las Vegasban élnék, akkor biztos, hogy készülnék a koncertjükre a fiúknak. A Backstreet Boys ugyanis továbbra is óriási sikerrel futtatja az Into the Millennium koncert sorozatát, mégpedig a Las Vegas-i sportarénában. A hatalmas érdeklődés miatt pedig a zenekar újabb nyári dátumokat jelentett be, és köztük nem csak a mai, hanem a holnapi fellépést is, így a rajongók még több alkalommal láthatják a legendás fiú csapatot, akiknek a varázsa a 90-es évekhez képest szerintem semmit nem kopott, úgyhogy jó kis példát lehet róluk is venni, és mondjuk kedves férfiak, akik így az 50 vagy 50 feletti életkorukat tapossák, hát jó példa, hogy hogy lehet egy testet karban tartani tisztelettel, és mondjuk odafigyelni arra, hogy tényleg megmaradjon az embernek a fittsége, mert hogy ez nagyon-nagyon fontos, azt gondolom. Mint hogy az is nagyon fontos, hogyha elmegyünk otthonról, akkor megnézzük, hogy ajtókat jól bezártuk-e, vasaló nem maradt-e bedugva. Biztos, hogy mindannyian vagyunk olyan szituációban időnként, hogy visszalépünk, mondjuk még az első emeletről is képesek vagyunk visszaszaladni, hogy bezártam az ajtót, nem hagytam-e benne a kulcsot. Ugye, hogy járunk így, ugyanez vonatkozik nem csak a lakásunk, garázsunk értékeinkre, hanem mondjuk az autónkra is. Mert hogy képzeljék el, hogy itt a rendőrségnek a munkatársai hát két nap alatt elfogták azt a férfit, akiről egyébként olvashatnak is az oldalunkról, bestefemnyiregyháza.hu, akik éjszaka vagy aki éjszaka hát sajnos nyitott állapotban parkoló autókat fosztott ki, bizony rendszeresen figyelgette ezeket az autókat, és utazott a benne hagyott értékekre. Én nagyon figyelek mindig, 5-6-szor is rányomok arra az autókulcsra, hogy legyen lezárva az autó, mert hogy igazából arra is figyelek, hogy ne hagyjak benne semmi olyan csábító dolgot, ami miatt bárki is neki rontana az autómnak, de tényleg azért nézzük mindig ezt meg, hogy legyen lezárva az autó, mert hogy ilyen is van. Van, aki ugye erre utazik, hogy épp se nyitva az a bizonyos autó, amiből ki tud venni bármit is. Egyébként így ez a férfi ember két nap alatt összesen 7 autót fosztott ki, amivel azért több 100 000 forintos kárt okozott, ez nagyon nem jó dolog, úgyhogy vigyázzunk az értékeinkre. Szép napot kívánok, Juditokra vigyázzunk, mert ma ők a névnaposaink, így július

együtt is énekelhettük, vagy mondhatjuk így a dal végén a kompakt diszkóval és a hősökkel itt közösen a legjobb zenék között. Ez a Best FM a 103.9-en. Puszi minden kedves hallgatónak, és persze az online hallgatóinkat is puszilom, és köszöntjük itt az egész napi Best FM kis tábja nevében jó magam Zenta Jedit. No, vannak híreim, mert hogy nem mindenkinek sikerült feltétlen bejutni mondjuk arra az egyetemre, ahová szeretett volna, és nem árt tudni, hogy pótfelvételi lehetőség is van a Nyíregyházi Egyetemre. Ennek az időpontja augusztus 7-e, érdemes utána nézni, mert bizony nem biztos, hogy mindenkinek sikerült, és elég dühítő tud lenni, amikor éppen 1-2-3 ponttal alatta van ugye itt a bekerülési határnál, úgyhogy én arra buzdítok mindenkit, hogy nem jó kihagyni éveket, mert utána olyan nehéz visszazökkenni mindenre, úgyhogy adjuk meg a lehetőséget akár ennek a dolognak is. Egyébként nagyon sok minden információról lehet olvasgatni az oldalunkról is, vagy éppen a városi oldalról, mert hogy itt most azért nagyon sokszor Porondon van az albérlet, kollégiumi keresés, és az a hír itt, hogy hamarosan ugye azért elkapkodják itt a jobb lakásokat a hazai, és no persze a külföldi diákok is, ugye városunkban is lehet látni azért külföldi hallgatók a diákokat is. Úgyhogy a szakemberek szerint az albérlet keresési láz még azért nem tetőzik, de azért folyamatosan már keresések vannak, úgyhogy a legkeresettebbek egyébként a másfél szobás, ilyen 120 és 150 ezer forint közötti áron kivehető albérletek. Lehet így jó előre tervezni, az mindig jó dolog, hogyha az ember időben fölkészül mindenre. Én is fölkészülök, ez a Ria dalára. Itt a Best FM-en a legjobb zenék között.

Lassan a végéhez ér a mai közös reggelünk. Én nagyon szépen köszönöm, hogy velem indították ezt a csütörtököt. Remélem, hogy azért sikerült egy kis jó kedvet, inspirációt, energiát és néhány hasznos információt is adnom ehhez a mai naphoz. Van egy jó hírem, már csak egy nap választ el bennünket a hétvégétől, úgyhogy kitartást kívánok mindenkinek, dolgozzanak eredményesen, és azért legyen egy kis idő a pihenésre, a más nem délidőben egy jó fagylalt biztos, hogy mindenkinek jól fog esni. Mosolyogjanak sokat, talán egy kicsikét többet, mint a tegnapi napon. Lehet, hogy ezzel valakinek vagy saját magunknak is szebbé fogjuk tenni ezt a napját. Én köszönöm a figyelmet, az üzeneteket és azt, hogy velem voltak. Holnap még jövök, mert hogy együtt reggelizünk 6 és 10 óra között, rádiózom majd velem. A mikrofon továbbadom Dánielnek, érkezik a hírekkel, én pedig búcsúzom az elmúlt 4 órában Zenta Jerittel. Ébredt és rádiózott itt a Besten, viszont hallásra.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Figyelem! Utolsó eladó új lakások a Vasgyár utcai prémium lakóparkban.
2: 860 ezer forintos négyzetméter ár.
1: Akár hitelre.
2: 10% kezdőbefizetéssel.
1: Karácsonyi átadással. Részletek balanszingatlan.hu
2: vagy 0670 555 02 12.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
3: Idén is elindult az olvasó létra. Nyíregyházi atléták az EB-n. Marad a melegebb idő. Kis Dániel vagyok. Tizenegyedik alkalommal szervez olvasó létra nyári programot a Vécsei utcai fiókönyvtár Nyíregyházán. A programot kifejezetten az alsó tagozatos korosztály számára fejlesztették, hiszen ebben az életkorban már folyékonyan tudnak olvasni. Ráadásul a kisdiák érdeklődése is ekkor differenciálódik, hangsúlyozta Bakosné Mikula Edit, főkönyvtáros.
4: Azt tudom mondani, hogy idén is nagyon-nagyon-nagyon sokan vannak. Eddig, a mai napig már 147-en vannak a létra tetején. Tavaly 387 körül volt azoknak a gyerekeknek a száma, akik feljutottak a létra legfelső fokára. Óvatos becslések szerint idén is lesz 400 olyan gyermek, aki a létra tetejére kerül. A legnagyobb létszámú gyermek első és negyedik osztályos korcsoportba tartozik, és azt gondolom, hogy itt is van a legnagyobb eredménye. Ugyanakkor azt is látom, hogy közülük is nagyon sokan keveslik a három elolvasott könyvet, és szeretnék még újra kezdeni, vagy folytatni, mert rettenetesen élvezik magát a játékot, és azt, hogy jó olvasmányokat kapnak a kezükbe.
3: Három nyíregyházi atléta már biztosan ott lesz az Európa-bajnokságon, Helebrand Máté gyalogló, valamint Kerekes Dóra és Szikszai Róbert diszkoszvetők is rajtozálhatnak Angliában, írja a nyíregyháza.hu. Az EB-t augusztus 10-e és 16-a között rendezik Birminghamben. Több útszakasz is megújul Szabolcs-Szatmár-Velekben. A Szabolcson lány azt írja, a Nyíregyháza Nyírbátor összekötő út, valamint a Nyírjes Tanya bekötő út is megújul idén. A magyar közút szakemberei emellett több helyen nagy felületű burkolat karbantartást végeznek, mások mellett a 38-as főút egy szakaszán, Ófehértó belterületén, vagy a Székely-Demecser csomópontban. Olcsva Apáti és Spanyola közt jelenleg is dolgoznak, mondta a portálnak Király Kitti, a közútkezelő kommunikációs főmunkatársa. Hozzátette, az utómunkálatok, mint patkarendezés vagy burkolatjelfestés, még nagyjából egy hónap időtartamot vesznek igénybe. Híreink végén néhány mondatban Nyíregyháza várható időjárásáról. Többnyire derültebb időre számíthatunk Szabolcs-Szatmár-Berekben a következő napokban az előrejelzések szerint. Míg a napi maximum hőmérséklet 27 és 38 fok között, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 14 és 22 fok között alakul. Csapadék elvétve leginkább zápori zivatar formájában fordulhat elő, Nyíregyházán és környékén. A szél többnyire gyenge, mérsékelt marad. A pollenek közül a gombák és csalánfélék koncentrációja jelentősebb a levegőben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
6: Nagyon kellemes, szép csütörtök délelőttöt kívánok. Július 30-a van ez a 103.9 Best FM. Juditok, Szénák, sok boldog névnapot kívánok ölelése születésnaposoknak, és hamarosan jön a névnaptár, a kalendárium, és hívom telefonon Magócki Tibor kutyaki képzőt is.

Július 30-a van, és ma a Juditok és a Kszéniák ünneplik névnapjukat. A Judit név héber eredetű, az a jelentése, hogy Júdeából való nő. A Bibliában Judit egy erős, bátor asszony, aki bölcsességével, leleményességével megmenti a népét, így a név azóta is az okos, határozott nők jelképe. A Kszénia név görög eredetű, az a jelentése, hogy vendégszeretet vagy idegenek iránti barátság. A görög mitológiában és kultúrában a Kszénia egy szent szabály volt, a vendég befogadása, tisztelete, gondozása.

0: Az egyik ismerősöm a napokban sétált egy pár héttel ezelőtt a kutyájával egy lakótelepen, szépen pórázon jól nevelt kutya, jött egy másik póráz nélkül, rá akart rongyolni, lett ott egy kisebb balhé, és akkor persze a gazdik is összeszólalkoztak, mire a pórázon vezetett kutya gazdája azt mondta, hogy fogja be a szelet, az én kutyámnak több papírja van, mint magának, mert hogy ma már bizony rengeteg papírja is lehet egy kutyának, de milyenek? Hát ma megpróbáljuk ezt kideríteni. Maglóczki Tibor kutyaképző van a vonaltól végén. Szia Tibi!
1: Szia Hajni, üdvözlöm a hallgatókat!
0: Gondolom, jót mosolyogtál ezen, de hogy tényleg van ilyen, hogy egyik vizsga jön a másik után egy kutya életében. Egyáltalán milyen vizsgák vannak, vagy feladatok, amikért plecsni meg papír jár, mert ez nekem egy teljesen idegen terület.
1: Igen, amikor felvezetted a történetet, már jót mosolyogtam magán a történeten, hogy milyen papírjai vannak a kutyának, de ha már eddig eljut mondjuk két kutya meg két gazdja, akkor az első legfontosabb, hogy legyen oltási könyve, és abban egy igazolt veszettség elleni oltás.
0: Igen.
1: Mert ha mondjuk kutyaharapás van, akkor az első, hogy kérik.
0: Igen.
1: Ha nincs benne megfelelő veszettség elleni oltás, mondjuk egy éven túli, akkor már ugye nem fogadják el, akkor az ember fogják oltani veszettség ellen.
0: Ami állítólag nagyon fájdalmas.
1: Azt mondják, hogy régen az volt, engem hála Istennek még nem oltottak ez ellen. Na. Most találkoztam azért egy-két emberrel, aki már kapott ilyen oltást, és állítólag fejlődött.
0: Már nem fáj annyira.
1: Már nem olyan fájdalmas.
0: Igen.
1: Nem hasfalba adják, de azért a szövődmények lehetősége az fennáll.
0: Jaj, most erről az jutott eszembe, hogy az egyik szomszédunkat megharapta egy kutya, és akkor apuka oda ment, hogy akkor elkérje a veszettség elleni oltásra szokott, és a kutya őt is megharapta. De így ketten ültek a kórházba, de ők még hasba kapták egyébként. De akkor ez is fejlődött. Mm. Jó, tehát akkor legyen meg az oltási könyv.
1: Származási lap. Ja. Azt szoktuk mondani, hogy törzskönyvezett kutya, kutyának van törzskönyve, hogyha ezt gyorsan tisztába tesszük, a származás lap az, amit a gazdi megkap, hogyha vesz egy törzskönyvezett kutyát. A törzskönyv az egy könyv, általában mondjuk az országos szövetség vagy egy fajta egyesület központjában található, abban az összes mondjuk Magyarországon született kutya fennmenői megtalálható. Tehát az maga a törzskönyv. Ennek egy kivonatát kapja az új gazdi, hogyha vesz egy kiskutyát, és az törzskönyvezett, akkor kap egy származási lapot, ami általában 5 úgy mondják ősi sorig tartalmazza, tehát mondjuk apa, anya, nagyszülők, dédszülők, ükszülők, szépszülők, tehát az 5. sorban. Na, ezt azért mondtam el így gyorsan, mert régebben ugye az volt a szokás, meg bizonyos tekintetben ma is, hogy törzskönyvezett kutyák indulhatnak bizonyos szintű versenyeken.
0: Aha.
1: Ezen azért már lazítottak egy kicsit, mert mondjuk egy engedelmességi vizsgán, BH vizsgán, ez a BH, ez egy német rövidítésből származik, de alapvetően egy engedelmességi vizsga. Indulhatnak már keverék kutyák is, szerencsére. Nem zárják ki azokat a gazdikat, azokat a kutyákat, akik szeretnének egy ilyen megmérettetésen elindulni. Na most azért mondtam megmérettetést, mert itt igazából, ha nem versenyről beszélünk, akkor ez ténylegesen egy megmérettetés, ami azt bizonyítja be, hogy az adott gazda kutya páros teljesített valamilyen feladat sort, ami előírásként szerepel a vizsgaszabályzatban. Olyan szempontból ez nagyon üdvözlendő, hogy több hónapig, vagy akár egy-két évig együtt dolgozik a gazdi a kutyával.
0: Uh-huh.
1: Ez egy nagyon jó kapcsolatot feltételez köztük. Nagy valószínűséggel akkor nem lesz ilyen probléma, amit meséltél most az adás elején, hogy találkoznak, összeszólalkoznak, és akkor nem az a megoldás, hogy buksi, állj, ne menj oda, hanem odaszalad, és akkor ugye a papírokkal hősködünk, hogy az én kutyámnak 6 papírja van, az enyémnek meg 18, akkor az enyém a jobb. Tehát ez nyilván így nem igaz, és nem fedi a valóság. Tehát egy kutyának akár van vizsgálja, akár nem, kezelhetőnek kell lenni. Ha elindulunk egy ilyen megmérettetésen, ez egy nagyon jó visszajelzés nekünk, hogy a befektetett munkánk, időnk, energiánk el tudott minket juttatni egy ilyen szintre,
0: igen,
1: hogy a kutyánk azt tud teljesíteni. Na most az utóbbi időkben azért egyre több új versenysport is jelent meg. Ugye volt régen a klasszikus őrzővédő sport,
0: igen,
1: ez általában azt jelentette, hogy 3 fázisú vizsga volt benne, de egy nyomkövetés, engedelmes, őrzővédő. Ez a 3 ágazat, és akkor ezeket külön-külön pontozták, és akkor hirdettek az összesített eredmények alapján egy győztest, egy második, harmadik helyzetet, és az induló kutyákat szépen lehetett rangsorolni az elért pontszámok alapján. Én azt mondom, hogy minden ilyen megmérettetés egyébként nagyon jó az elmondottak alapján, illetve az elmondottak okán, mert egy gazda kutya páros együttműködését feltételezi, és ez mérhető, akár pontszámokban is. Ami már kevésbé jó, hogyha valaki csak versenyezni akar, és a kutyát már csak eszközként használja, hogy minél jobb eredményeket tudjon felmutatni, mindaddig semmi gond nincs, amíg a kutya ezt élvezettel végzi, és a gazdi is úgy áll hozzá. De sajnos láttam már olyat is, hogy a kutyának ez túl sok volt, a gazdi erőltette, mert az semmiképpen nem jó.
0: Nem jó.
1: Ezen el kell mindig gondolkodni,
0: látni
1: hogy a
0: kell, hogy a kutyának mi az elég.
1: Így van, alkalmas-e rá, az ösztönei erre predesztinálják, jól tudom motiválni, jól tudom kézben tartani, ha szükséges, akkor tudom gátolni a kutyát, hogy ne billenjen át, ugye mondjuk alulnak a túloldalára túl erős ösztönök, most ez rosszul hangzik,
0: tehát igen,
1: azt mondom, hogy kell erős ösztönök. Ahhoz azért már kell egy olyan gazdi is, aki rutinos és tudja kezelni az ilyen típusú kutyát, mert ha ezt nem tudja megtenni, akkor nem tudnak együttműködni. Nem minden gazdi alkalmas egyébként arra, hogy egy nagyon erős karakterrel rendelkező kutyával együtt tudjon működni, illetve vannak erősebb karakterű gazdik is, akik meg mondjuk nem tudnak minden kutyából kihozni egy olyan jó teljesítményt, mert ha ők túl dominánsak, a kutya pedig nem tud felnőni ez a feladathoz, és egy alárendelt kutya marad, akkor nem tud kiteljesedni mellette.
0: Igen.
1: Tehát ez mindig egy páros gyakorlat, tehát ez nagyon fontos.
0: Hogy mi a helyzet a kutya szépségversennyel, vagy amikor hát egyszerre egy fajtához tartozó kutyákat vizsgálnak meg, legközelebb ezzel folytatjuk.

0: Július 30-a van, és ma ünneplik névnapjukat a Juditok, illetve a Kszéniák, és a mai napon is rengeteg eseményről lehet megemlékezni. Jöjjön tehát nálunk most egy kis kalendárium. Ezen a napon nyílt meg az első hazai lóvasút Pest, Szénatér és Újpest városkapu között. A Pesti Közúti Vaspályatársaság üzemeltetésében, hát ez sem most volt, 1866-ban. Megtörtént Siófokon az első vízilabdamérkőzés Magyarországon 1899-ben. Román csapatok átkeltek a Tiszán és megindultak Budapest felé, két nap múlva pedig elbukott a Magyar Tanácsköztársaság, ez 1919-ben volt. Ezen a napon indult el a 10. olimpiai játékok sorozat Los Angelesben 1932-ben. Az amerikai légierő 300 bombázója két szőnyegbombázást hajtott végre ezen a napon 1944-ben a Sziget-Szentmiklósi repülőgépgyár ellen Nádasladány térségében. 1971-ben leereszkedett a Holdra az Apollo 15 Falcon nevű Hold kompja, és útnak indult a NASA Mars 2020 szonda 2020-ban, és vele egy rover, egy kísérleti helikopter is Floridából a 41-es indítóállásról. Nézzük akkor, kik születtek ezen a napon. Vászári az olasz építész, festőművész, író 1511-ben. Pál László magyar festőművész 1846-ban, és szeretem az ő képeit, láttam is egy párat így kiállításon. Vándor József magyar színész 1921-ben. Ma ünnepli a születésnapját Arnold Schwarzenegger, az osztrák születésű testépítő, amerikai filmszínész, Kalifornia állam egykori kormányzója. Ő 1947-ben született, és tőle csak egy évvel fiatalabb Jean Reno, a francia színész. És hát úgy néz ki, hogy ha valaki július 30-án születik, akkor jó eséllyel lesz belőle világsztár, hiszen a mai napon ünnepli még a születésnapját Laurence Fishburne is, az amerikai színész, aki 1961-ben született, rengeteg filmben láthattuk, de talán a leghíresebb ugye a Matrix, amiben ő ott volt. És itt van Lisa Kudrow is, az amerikai színésznő, aki 1963-ban született, és a Jó barátokkal szerzett világhírnevet a maga számára. Ma ünnepelni a születésnapját Jantyik Csaba, a magyar színész, rendező, és nehéz őről a múlt időben beszélni, hiszen 1964-ben született ezen a napon, és 2024. május 16-án hunyt el 59 évesen. Ő nekem a tanárom volt Debrecenben, az Ady Endre gimnáziumban, tehát fájó pont ez, hogy ennyire fiatalon búcsúzott tőlünk.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök,

Szendi Hajni vagyok, mondom, mi a helyzet az időjárással. Hát röviden összefoglalva azt kell, hogy mondjam, hogy itt a kánikula újra, de akkor egy kicsit ezt a témát kibontjuk. Holnap az ország nagy részén döntően derült, csapadékmentes idő várható. Az északi megyékben a sok napsütés mellett gomoly felhők is képződnek, de csapadék ott sem valószínű. Nagyon kellene az eső, hatalmas az asszály idehaza. A hőmérséklet holnap hajnalban 14-22 fok között alakul, délután viszont 34-39 fok valószínű. Szombaton sem lélegezhetünk fel. Az ország nagy részén derült, csapadékmentes idő lesz. Az északnyugati megyékben sok napsütés mellett lesz egy kis gomoly felhő képződés, és jó hír, hogy ebből nem kizárt, hogy néhol egy kisebb zápor vagy zivatar is kialakul, de sajnos nem hoz jelentős mennyiségű csapadékot. A déli szél mérsékelt marad, szombaton hajnalban 15-23, délután még mindig 34-39 fok lesz, és hát egy picit a helyzet még fokozódik vasárnap, ahol azt látjuk itt a térképen, hogy csapadékmentes, napsütéssel telített, extrém erős UV-sugárzásos napunk lesz, 34-40 fokkal, és az előrejelzések szerint hétfőn és kedden is még ez lesz a helyzet.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Középkori várjátékok. Egy igazi forgatag Boldogkővárában. Látványos felvonulás, lovagi tornák, kopjatörés, zászlóforgatók, muzsikusok, csapravert hordók, incsiklandó sültek. Augusztus 1-én vár Boldogkő. www.boldogkővára.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Erdészek találkoztak Nyíregyházán. Előadások az idősek klubjában. Marad a melegebb idő. Kis Dániel vagyok. Nyíregyháza adott otthont az Országos Erdészeti Egyesület 156. vándorgyűlésének. Az ünnepi közgyűlés középpontjában a klímaváltozás miatt egyre sürgetőbbé váló szakmai kérdések álltak, számolt be róla a város honlapja. Kis László, az Országos Erdészeti Egyesület elnöke beszédében hangsúlyozta, a korábbi nyírségi vándorgyűléseket 1970-ben és 2001-ben a tiszai árvizek tematizálták, most pedig az évszázad aszálya sanyargat minket. Kovács Ferenc polgármester arról beszélt, hogy a klímaváltozás és a talajvízszint csökkenése miatt a víz szerepe ma is meghatározó kérdés az erdőgazdálkodásban. Az eseményen jelen volt Gajdos László, élő környezetért felelős miniszter is, aki az ágazat megújításáról beszélt. Közölte, ez csak nyílt párbeszéddel, több szakterület együttműködésével és az erdészek több generáción át felhalmozott tapasztalatára támaszkodva valósulhat meg. Hasznos információk időseknek. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Oktatókórház egészségfejlesztési irodájának munkatársai az elmúlt hetekben összesen 6 alkalommal tartottak tartalmas előadássorozatot a Nyíregyházi Szociális Gondozási és Egészségügyi Alapellátási Központ 9-es számú idősek klubjában. A magas vérnyomás és a cukorbetegség megelőzéséről is hallhattak mások mellett, valamint a helyes vérnyomásmérés és a vércukorszintmérés gyakorlati technikáit is elsajátították, tudatta a központ. A programot testösszetételmérés, laborértékek vizsgálata és személyre szabott életmód tanácsolás egészítette ki. A záró alkalom pedig a mozgás pontosságára hívta fel a figyelmet. Különleges fióka cseperedik a Nyíregyházi Állatparkban. A sóstúzó történetében először kelt ki rózsás pelikán, a fiókát mindkét szülő gondosan neveli. A közleményben azt írják, a Nyíregyházi Állatparkban élő pelikánpár igazi mintaszülőként gondoskodik utódjáról. Már a költés feladatán is osztoznak. A fiókát szülei naponta többször táplálják. Híreink végén pedig részletesen Nyíregyháza várható időjárásáról. Többnyire derültebb időre számíthatunk Szabolcs-Szatmár-Berekben a következő napokban az előrejelzések szerint. Míg a napi maximum hőmérséklet 27 és 38 fok között, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 14 és 22 fok között alakul. Csapadék elvétve leginkább zápori zivatar formájában fordulhat elő, Nyíregyházán és környékén. A szél többnyire gyenge, mérsékelt marad. A pollenek közül a gombák és csalánfélék koncentrációja jelentősebb a levegőben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
4: Friss hírek, információk délben jönnek majd újra itt a 103.9 Best FM-en. Szendi Hajni vagyok, hamarosan a naphoz kapcsolódóan hozok egy kis szellemi útravalót, aztán ellátogatunk a gyilkos tóhoz. Én amikor ott voltam egyébként, éreztem ennek a hangulatát, tehát úgy rájöttem, hogy miért mondják, hogy gyilkos tó. Pont ilyen ködös idő volt, szóval egy horrorfilmet nyugodtan le lehetett volna forgatni, de arról is beszélek majd, hogy állítólag érdemes lefekvés előtt vizet inni.

Július 30-a van, és ezen a napon született Arnold Schwarzenegger Ausztriában. Emmy és Golden Globe díjas osztrák származású amerikai színészről van szó, aki először ugye testépítő volt, de mindemellett üzletember és politikus is. Amerikában Kalifornia államának 38. kormányzója volt. Fiatal korában testépítő eredményeivel ért el nagyon komoly sikereket, aztán jöttek a hollywoodi akciófilmek, és ezzel vált világhírűvé. Beceneve az, hogy az osztrák tölgy, legismertebb filmes szerepe a Terminátor, a Halálosztó és annak folytatásai, de természetesen ezért ennél jóval több filmben lehetett őt látni. Az első 1970-ben volt, Hercules New Yorkban ez volt a cím, és hát nyilvánvalóan itt a testi adottságaira alapoztak a filmben. Aztán jött a Hosszú búcsú, a Maradj éhen, az Acélizom, a Cactus Jack című vígjáték, a The J. Mansfield Story, a Conan a barbár, ahol már nagyon sokan fölfigyeltek rá, és ugye utána folytatódott 84-ben a Conan a pusztítóval ez a filmsorozat. Majd 84-ben jött szintén a Terminátor, a Halálosztó, tehát elmondható, hogy Arnold Schwarzeneggernek valószínűleg 1984 volt az az év, ami a leges-leges legnagyobb sikerrel járt az életében. 85-ben is 2 filmet forgatott, mind a 2-t lehetett látni a magyar mozikban, és az egyik a Kommandó volt, a másik a Vörös Szonya. 86-ban jött a Piszkos Alkó, aztán a Menekülő ember, ami egy nagyon jó film volt, a Ragadozó, Vörös Zsarú, Ikrek, ahol megmutatta azt, hogy a vígjátékok is jól állnak neki. A Total Recall az Emlékmásban is láthattuk, ez is egy igazi kultfilm lett, majd újra jött egy vígjáték, az egyik kedvencem az Ovi Zsarú, majd a Terminátor második része, és szépen-szépen sorolhatnánk a rengeteg filmet, a mai napig aktív, igaz, olyan sok filmben nem szerepel már, mint mondjuk a 30-as, 40-es éveiben, de azért még mindig lehet látni, többek között Batman filmben is volt ő, ugye Batman és Robinban. Érdekesség, hogy ugye nyert több díjat is, de rengeteg aranymálnát tudhat magáénak, reméljük ezt humorérzékkel fogadta annak idején, ugye az aranymálnát az Oscar előtt osztják ki a legrosszabb alakításokért, és hát ő mindig a legrosszabb férfi epizód szereplő vagy a legrosszabb színész kategóriában kapott aranymálnát. Például a 80 nap alatt a Föld körül, a 6. napon, az IT Életnap, a Batman és Robin, a Junior, az Utolsó akcióhős, a Conan a barbár és a Maradj éhen című filmek kapcsán. Nos, mivel ezen a napon született Arnold Schwarzenegger, így tőle származik a mai nap gondolata, amely így szól: álmodozni mindig könnyebb, mint tenni valamit.

összepakolunk és ellátogatunk a gyilkos tóhoz, ami hát természetesen nem arról híres, hogy oda megyünk, aztán ennyi volt az életünknek, hanem hát van ennek ugye egy fantasztikus története. És hát tényleg én egyszer, amikor voltam ott, akkor pont ilyen párás ködös idő volt, és rendesen mondtam, hogy na ez olyan, mint egy horrorfilm. No hát Erdély szívébe megyünk most, a természet egyszerre lenyűgöző és hátborzongató arcával ismerkedünk meg, mert hogy irány a gyilkos tó, mely a keleti Kárpátok egyik legismertebb természeti látványossága. A tó Romániában van, Hargita megyében, a Hagymás hegység ölelésében, a Békás szoros közelében, 983 méteres tengerszint feletti magasságban. A gyilkos tó nem egy szokványos vízfelület, egy természetes torlasztó, amely 1837-ben keletkezett, egyébként egy földcsusszamlás következtében. A leszakadó hegyoldal elzárta a Vereskőpatak völgyét, így alakult ki a mai látható tómeder. Nevét a magyar nyelvben leginkább a létrejöttének tragikus körülményei és a legendák fűzik, de románul sem kevésbé hátborzongató a neve. Ők úgy hívják, hogy Vörös tó, amely apartmenti vöröses agyagról kapta a nevét. A néphagyomány szerint a tó keletkezésekor emberek és állatok vesztették életüket. Őket temette magába a víz, és innen ered a gyilkos jelző. A tó igazi különlegessége, hogy vizéből ma is kidőlt fatörzsek csonkjai meredeznek ki. Ezek a fák még az eredeti elárasztott erdő részei voltak. A látvány meseszerű, kissé szürreális, mint hogyha egy tündérmese és egy kísértett história találkozna egy festményben. A gyilkos tó környéke ma természetvédelmi terület, a Békásszoros Nagyhagymás Nemzeti Park része. A kristálytiszta levegő, a fenyőerdők illata, a csendes víztükör ideális helyet kínál pihenésre, túrázásra és az elmélkedésre.

0: egyszer olvastam, hogy ha lefekvés előtt iszok egy pohár vizet, akkor milyen szép lesz a bőröm. Így én ezt állandóan megcsinálom minden lefekvés előtt már évek óta. Erre most jön egy cikk velem szemben, aminek az a címe, hogy komoly problémát okozhat, ha lefekvés előtt megiszunk egy pohár vizet. Hát miért? Megpróbáljuk akkor kideríteni. Nos, természetesen azt írja a cikk, hogy a vízivás elengedhetetlen, hogy életben maradjunk, de az alvás előtti vízivás megzavarhatja az alvási ciklusunkat. Ezt a Leva Kubéc alvás szakértő és wellness pszichológus mondta, aki hozzátette, mindig azt tanácsolja az ügyfeleinek, hogy lefekvés előtt 2 órával ne igyanak vizet, ennek az az oka, hogy megszakítja a víz az alvás ritmusát. Szerinte, ha lefekvés előtt néhány perccel iszunk vizet, nagyobb valószínűséggel alakul ki túlhidratáltság, ami hatással lehet az alvásra. Ha felesleges folyadék van a szervezetünkben, előfordulhat, hogy éjszaka ki kell mennünk a WC-re. Ez megszakíthatja az alvási ciklust, ami negatívan befolyásolja az alvás minőségét. A lefekvés előtti vízivás legfőbb hátránya, hogy valószínűleg felébresz minket éjszaka közepén. Ez zavarokat okoz tehát az alvásban, ami kihatással lehet az egészségünkre és az életmódunkra. Éppen ezért fontos, hogy azért hidratáltak maradjunk, de meg kell fontolni, hogy mikor isszuk meg a vizet, mondja ő. Az orvosi világban noktúria néven ismert az éjszaka közepén történő felébredés azoknál, akik nem alszanak mélyen. Egy tanulmány arról számolt be, hogy a noktúria olyan problémákat okozhat, mint az alváshiány, a nappali álmosság, a koncentráció és a koordináció hiánya, a kreativitás csökkenése és a hangulat megváltozása. Mint a legtöbb dolognak, a lefekvés előtti vízivásnak is vannak előnyei és hátrányai, tette hozzá. Egészen egyszerűen, ha egy kis pohár vízzel is el tudunk aludni lefekvés előtt, akkor igyuk meg. Számos pozitívuma van annak, hogy alvás közben hidratáltak maradunk, az egyensúly azonban kulcsfontosságú, tették hozzá, és tudatában kell lenni azzal, hogy a vízfogyasztás hogyan befolyásolja az alvási szokásainkat. Magyarul, ha valaki megiszik este lefekvés előtt egy pohár vizet, és egyébként ettől nem fog éjszaka felkelni, akkor tegye meg, de aki amúgy is hajlamos rá, hogy este kimenjen a mellékhelyiségben, annak nem javasolt lefekvés előtt vizet innia, tehát a helyes megközelítés valahol ebben rejlik.
1: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel, ha széllel szemben szaladok, én akkor

Már is moziba megyünk, lesznek ismét premierek, a Motor City, a Pókember, a Leviéták könyve, aztán egy jó kis japán anime, ezek a filmek jönnek szépen sorban majd július 30-án, tehát ez lesz ebben a hónapban az utolsó premier dátum. Na nézzük akkor, melyik filmről mit kell tudni. A Motor City 18 éven felülieknek szóló amerikai akciófilm, és Ellen Richardson egyébként a főszereplő. A sztori 1970-ben játszódik Detroitban, amikor is John Miller beleszeret a helyi maffia főnökének a csajába, és egyébként le is lép vele. A maffia főnököt Ben Foster alakítja a filmben, és hát az új életből viszont semmi sem lesz. A gengszter néhány korrupt zsaruhoz fordul segítségért, akik hamar elkapják őket, a lányt visszaviszik, John pedig hamis vádakkal bepakolják a börtönbe. Épp annyi időre, hogy legyen ideje kitanulni a bűn minden formáját, és ha már úgyis tönkrement az élete, a szabadulása után csak egy valami érdekli, hogy bosszút álljon a férfinak, aki elvette a szerelmét és a jövőjét. Jön egy új Pókember film, az a címe, hogy Pókember, vadonatúj nap, 4 év telt el a Nincs hazaút végén Pókember, Tom Holland a magányt választotta. Önként a világ érdekében kitörölte magát az emberek emlékezetéből, és ezzel lemondott a szerelméről, meg a jó barátjáról is. Magányos felnőtt életet él. New York már nem ismeri a nevét, élvezi az áldásos működést, ő folytatja bűnüldözését, és nincs más dolga, mint főállású pókemberként jönni-menni. De egyszer, tulajdonképpen most is minden megváltozik, mert hogy a ránehezedő nyomás változásokat indít be a testében. Ez odáig fajul, hogy már a létezését fenyegeti. Éppen akkor, amikor egészen újfajta bűncselekmények kezdenek terjedni a városban, neki élete legnagyobb kihívásával kell szembenéznie. Na, pókember marad-e a pókember? Kiderül a vadonatúj napból. Debütál egy ausztrál horrorfilm is, a Leviéták könyve. Egy elszigetelt ausztrál kisvárosban egyre terjed a vallási fanatizmus. Ebben a folytogató légkörben él két fiú, Ném és Ryan, akik szerelmesek egymásba. Azonban a szexualitásukat felfedő tinédzserek minden lépésüknél fizikai és lelki erőszakkal szembesülnek. Menekülniük kell egy ismeretlen lény elől, amely annak a személynek a formáját ölti.

akire a legjobban vágynak. Egymásét. Erről szól a film. És az anime rajongóknak jó hír, hogy jön az egy új korszak kezdete is, négy szabad szellemű Unomusumu minden kockára téve versenybe száll, hatalmas összecsapásuk egy új korszak kezdetéhez vezet. Erről szól ez az alkotás. A filmekhez jó szórakozást!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Megéheztél? Hívd a Nyíregyházi pizzavonalat 44 13 44, vagy pizzamafia.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Nyakunkon a parlagfű szezon. Sikeres volt az első egyetemi petkupa. Mi kaptárok szúródtak szét egy balesetnél. Kis Dániel vagyok. Hamarosan kezdődik a parlagfű pollen szezon. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ közölte, a napokban országosan megjelennek a gyomnövény pollen szemei a levegőben. A legérzékenyebbeknél már jelentkezhetnek a tünetek, így nekik érdemes minél előbb megkezdeni a gyógyszeres kezelést, vagy konzultálniuk orvosukkal. Az allergiásoknál leggyakrabban orrfolyás, tüsszögés, orri szemviszketés, könnyezés, valamint ordugulás jelentkezhet. A megfelelően beállított kezelés jelentősen hozzájárulhat a tünetek megelőzéséhez és enyhítéséhez, írják. Sikeres volt az első egyetemi petkupa. Magyar és külföldi egyetemisták tisztították a Bodrogot. Összesen 9 hallgatókból álló csapat gyűjtötte a hulladékot a folyó árterében. A folyó tisztítás mellett nagy hangsúlyt kapott a Bodrog régió történelmi kulturális életének bemutatása is, közölték a szervezők. Az eseményen a Nyíregyházi Egyetem csapata is részt vett. Az első egyetemi petkupán összesen csaknem 3000 kg hulladékot gyűjtöttek a csapatok, amelynek csaknem 60%-a újrahasznosításra alkalmas. A versenyt a kezdetektől vezető, nyíregyházi hallgatókból álló Nyepet csapata nyerte, írja a SZON. Mi kaptárok szúródtak szét az M3-ason. Két gépkocsi ütközött össze a napokban a sztráda 232-es kilométer Szevényének közelében, Nyíregyháza térségében. A járművekben összesen 5 utaztak. Az egyik jármű utánfutóján mély kaptárakban mély családokat szállítottak. A kaptárok az autópálya Budapestről Vásárosnamény irányába tartó szakaszának teljes szélességében szétszóródtak. A méhek kirajzottak. A tűzoltók az egyik járművet áramtalanították, majd a méhészek segítségével a mély kaptárokat egy később érkező trélerre felpakolták. A munkák idején teljes útzár volt érvényben, közölte a megyei katasztrófavédelem. Híreink végén néhány mondatban arról, hogy milyen idő várható Nyíregyházán és környékén a következő napokban. Többnyire derültebb időre számíthatunk Szabolcs-Szatmár-Berekben a következő napokban az előrejelzések szerint. Míg a napi maximum hőmérséklet 27 és 38 fok között, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 14 és 22 fok között alakul. Csapadék elvétve leginkább zápori zivatar formájában fordulhat elő Nyíregyházán és környékén. A szél többnyire gyenge, mérsékelt marad. A pollenek közül a gombák és csalánfélék koncentrációja jelentősebb a levegőben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
4: Ezek voltak a hírek délben, a híreink pedig el is olvashatóak a www.bestefmnyiregyháza.hu. A magyarok szeretnek a földközi tengerre járni, nyilván kézenfekvő ezek vannak, ezek a földközi tengeri országok hozzánk a legközelebb, mondjuk, ahova nem kell feltétlenül repülőgépre szállni. Érdemes egy jót enni és megkeresni a helyi kis éttermeket is. Hamarosan erről beszélgetek Friedrich Antal séffel. Itt a Best FM-en tartalmas szórakozást kívánok.
5: Senki lenni, ha nem vagy én.

A folytatásban már is megismerkedünk a bojtorján gyökér teával. Észak-Ázsiában és Európa számos országában nagyon közkedvelt gyógyászati alapanyagnak számít a bojtorján gyökér. Idehaza azonban kevesen ismerik. Bár külsőre, hát maradjunk annyiban nem túl vonzó, mondhatni úgy néz ki, mint egy zombi, belső értéke annál nemesebb. A levelét és a gyökerét is lehet hasznosítani. A belőle készült tea pedig annyi jótékony hatással jár, hogy tulajdonképpen nem is csoda, ha a kedvenc italunkká válik. A már az ősi kínai orvoslásban is használt gyökerekről, mint amilyen a bojtorján is, úgy tartják, hogy a legmélyebb szinten táplálnak és gyógyítanak, mert a talajból származnak. Ez egyúttal azt is jelenti, hogy ásványi anyagok és vitaminok erős tározói. Éppen ezért is szokás a bojtorján gyökért egyszerre tápláléknak és gyógyszernek nevezni. Ha pedig teát készítenek belőle, a test több területével is jót teszünk. Például jót tesz a bőrnek. A bojtorján gyökér természetes antibakteriális és gyulladás csökkentő tulajdonságainak köszönhetően képes lehet hatékonyan fellépni az olyan bőrpanaszok ellen, mint az ekcéma, az akné és a pikkelysömör. Ezeket a pozitív tulajdonságokat tudományos keretek között azonban eddig még csak laboratóriumi sejteken tesztelték. De annyit azért így is valószínűsíteni lehet, hogy a belőle készült tea mindenféleképpen hasznos a bőrünk számára. Aztán azt is mondják, hogy antioxidánsokban gazdag. Egy régebbi, 2009-es kutatás azt állapította meg, hogy a bojtorján gyökér rengeteg antioxidáns hatással rendelkezik. Ezek pedig segítik a szervezetet, hogyha mondjuk betegség van, akkor azt leküzdeni, szóval igazi védőpajzsok. Ha valakinek gond van a vérnyomásával, arra is jöhet ez a tea, mert hogy segíthet a vérnyomás szabályozásában. A tanulmányok azt mutatják, hogy a bojtorján gyökér tea segíthet a magas vérnyomás leküzdésében, mivel egyrészt képes csökkenteni a vér koleszterin szintjét, másrészt pedig lazító hatással van az erekre. Talán éppen ez az oka annak, hogy sok hagyományos ázsiai leves recept, amely marha és sertéshús tartalmaz, bojtorján gyökeret is előír, hogy bele kell tenni. Egyébként lehet afrodiziákum is, egy a közelmúltban végzett tanulmány azt sugallja, hogy a bojtorján gyökér afrodiziákumként is szolgálhat. Tehát abban az esetben, ha növényi alapú alternatívát keresünk az osztrigával szemben, akkor hát tulajdonképpen a bojtorján gyökeret is bevihetjük a táplálkozásunkba. Magas a rost tartalma, ami mindig nagyon jó, egy 100 g-os bojtorján gyökér körülbelül 3 g rostot tartalmaz, ami a napi ajánlott bevitelnek tulajdonképpen nagyjából a 12%-a. És hát nyilvánvalóan felmerül a kérdés, hogy honnan tudjuk, hogy nekünk kell-e egyáltalán ilyet fogyasztani. Nos, bár a bojtorján gyökér többnyire ártalmatlan, a gyógynövény kutatók szerint nem feltétlenül a legjobb választás mindenki számára, és ez szerintem így rendben is van. A bojtorján gyökér a legtöbb ember számára biztonságos, de a vérrel kapcsolatos betegségekben szenvedőknek például kerülnie kell, mert a mellékhatásként növelheti a vérzés kockázatát. Ezen kívül a ráirányú speciális kutatások hiányában az állapotos vagy a szoptató kismamáknak sem ajánlatos.

0: Rengetegen keresik fel a magyarok közül a földközi tengert, és azt gondolom, hogy már csak ebből a szempontból is nagyon hasznos az az utazás, amit elindítottunk Friedrich Antal Schäffel, aki itt van velünk a vonal túlvégén. Szia, Anti!
1: Szia, Hajné! Köszöntöm a hallgatókat is!
0: Te kis renitens vagy, rájöttem, mert azt mondtad, hogy a földközi tengert fogjuk az óramutató járásával ellentétesen felkeresni. Miért nem az óramutató járásával megegyezően? Azért, mert Anti ellentétesen csinálja.
1: Így van.
0: Ennyi. És akkor Görögországban már jártunk, most azonban a szárazföldi részt keressük fel, azt mondtad ma.
1: Igen, mindenképpen, mert hogy mindenki Görögország, ő megyünk szigetekre, eszünk halat, tengeri herkentjüket, és itt vége is van mindenkinek az egész kulináris kalandjának, ami nem rossz, nagyon finom, én is nagyon szeretem a tengeri herkentjüket, de ugyanakkor a Görögország gigantikus nagy szárazföld, és azért tegyük a szívünket, a kezünket a szívünkre, tehát Görögország óriási nagy történelemmel is rendelkezik,
0: és
1: azért ők azért letettek egy-kettőt az asztalra, ez nem a szigeteken zajlott általában, hanem a szárazföldön. Nagyon sok minden a szárazföldön zajlott, és többek között a gasztronómia is először ott a szárazföldön futott egy óriásit, és nem a tengeri herkentjükkel kezdődött, az is nagyon szép és nagyon jól haladt, de a szárazföldön a különböző bárányételek, a különböző...
0: Tudtam, hogy kecske lesz, vagy bárány. Én
1: van,
0: éreztem. Meg
1: kecskeételek, tehát azok az alap, tehát az a több ezer éves
0: meg
1: dolog.
0: A sajtjuk, nem hozzá, amit ezeknek a tejből.
1: És nagyon szépen köszönöm, hogy mondtad. Pontosan, mert mindenki mondja egy görög sajtot, feta. Görögországban ezerféle sajt van a fetán kívül. Nem hülyéskedek, tényleg ezerféle legalább van, és jobbnál jobb. Egy része persze jó, meg kecskes tejből készül, és vannak kimondottan azok a fajta sajtok, amik grillezni tudod, mert tökéletesen megfelel rá, nem esik szét, tökéletesen ezt hozza, de a fetasajt persze nagyon jó, és a fetának is van annyiféle változata, úgyhogy nagyon izgalmasak ezek a sajt.
0: Érdekes ez, hogy mondod egyébként, mert hogy itt Magyarországon, meg mondjuk az ember elmegy egy ilyen termelői piacra, vagy valami, akkor találkozhat egy kicsit másfajta fetával, nem? De hogy alapvetően nem is tudom, árulnak ilyen nagy áruházakba is, meg szokták azt mondani, hogy ilyen krém sajt szinte úgy árulják, mert nem merik azt mondani, feta.
1: Igen, mert a feta, az maga a szó, a feta sajt az le van védve, tehát akárki nem készíthet fetát. Tehát ez, vannak pár ilyen szabályok, amit nagyon sokan áthágnak, de igazából pont ezért, mert a feta le van védve, és hogyha kint megkóstolsz egy feta sajtot, és onnan hozol egy darabot, itt Magyarországon bemész a boltba, és random veszel egy másik feta sajtot, biztos, hogy a kinti sokkal stabilabb, sokkal határozottabb ízű, és más.
0: Ez a határozottabb íz, ez azt jelenti, hogy érződik rajta, hogy milyen tejből van, vagy
1: Én azt mondom, hogy igen, főleg, hogyha ilyen kis termelőtől tudsz beszerezni, és könnyen meg tudod oldani ezt, tehát nagyon sok helyen árusítanak olyasmit, és ez tökéletesen hozza azokat a feta ízeket, meg egyébeket, de ezt pozitívan mondom mindenképpen.
0: Most, hogy beszéltél egy picit a sajtokról, azt szerettem volna megkérdezni, mert jártam meg Görögországba, hogy ott ez abszolút így elterjedt, hogy így mész kocsival és az út szélén árulják a helyi termelők, mert én azért imádom.
1: Főleg az, amikor egy kicsit eltávolodsz már a tengerparttól, már nem a turista paradicsomba vagy, és menjél is el. Tehát én ezt szeretném mindenkinek súlykolni. Nem kell ott maradni a turista részen. Menjetek beljebb, menjetek át, menjetek föl, valamit csináljatok, csak nem maradjatok a turista részen, mert ott csak kaptok valami bizbaszt, nagyon jó, olyan, mintha görög lenne, de beljebb kell menni, és ott
0: jó, csak olivabogyóval tudod, hogy eltakarja az európai ízeket. Igen,
1: és ott kapnak egy általános ízt, ami nem az a görög, hanem próbálnak a görögök megfelelni a nemzetközi sztenderteknek, és az nem biztos, hogy jó.
0: Értem.
1: Na ugyanakkor, ha elhagyod ezt a területet, akkor az ottani mammák, meg az ottani kis vendéglők nem akar megfelelni ezeknek a sztenderteknek, hogy hozza azt, amit már 100 éve, 200 vagy 1000 éve hoz, és piszok finom, isteni jókat adnak. Na ott betartják azt, hogy a helyi termelőtől vásárolt ételek alapanyagokból készítenek különböző ételeket.
0: Ez annyira jó az ilyen, igen.
1: Volt szerencsém, amikor ilyen kis helyi étterem, erős szó az étterem szó, tehát helyi étkezdébe mentem be, és akkor ott látszott az, hogy ott a két-három helyi bácsi az már 4-5 hónapja biztos ott ült bent. Tehát ők ugye el voltak. Néztek rám, hogy ránk a családra, nem baj, üljünk rá, ettünk, mondtuk, hogy ezt is kérünk, azt is, már látták, hogy akkor ezek vásárolni fognak, már szeretjük őket, és nagyon finom ételeket ettünk. Kimondottam volt, hogy ilyen házi sajtos tálat kértünk, tehát lehet az ilyen vegyes sajtál, és nem ilyen Michelin csillagos sajtára gondolják. Tök egyszerűen felvágva, olajbogyóval, házi kenyérrel, isteni finom
0: miért
1: volt.
0: Miért csinálod ezt velem, Anti, tényleg? Ó, folyik a nyálam. Házi kenyér.
1: És ott volt egy másik étel is, amikor ilyen húsgombócot kértünk, mert láttuk, hogy a másik asztalon olyat esznek, ilyen paradicsom szószba volt. Na most ennek a neve Sucukakaia Smirnaika. Hogyha ezt most valaki görög hallotta, szerintem egy fél órát fog röhögni ezen a kiejtésen, de ez egy fűszeres görög húsgolyók, ami egy, ha lehet, akkor lehet marhából, lehet sertésből, csirkéből, de ott azért biztos, hogy bárány vagy kecskehúst is varázsoltak bele. Hasonlít a mi fasírtunkra, tehát ebbe is van egy kis kenyér, de római köménnyel van ízesítve, meg egy kis vörös borral van ízesítve, és össze van gyúrva, forró olajba csak a kérget kell sütni neki, és már ki is lehet venni, mert utána egy finom paradicsom mártásban van az egész készre párolva, készre
0: közre. Nem marad így nyers,
1: így van, nem marad nyers, tök és jó. Akkor ezzel a paradicsom vagy átissza, és akkor ehhez rizst szoktak adni, és nagyon finom.
0: Vagyok,
1: ezt a receptet fölrakom, természetesen hót egyszerű, nagyon finom, úgyhogy ezúton is azt mondom, tovább kell menni a tengerparton, vagy a turista negyeden, és ki kell próbálni a helyi versenyzők, az ottaniaknak az ételeit, meg kell állni, szeretik a vendégeket abszolút mértékben, tehát mind nagyon vendégszeretőek, érdemes kipróbálni.
0: Anti Séf az Amatőr Facebook oldalán ott lesz a recept, a hozzávalók, és gondolom egy kis sztori, és Anti, köszönöm szépen.
1: Nagyon szívesen.

girl. But it's don't know if I'm not your man. Kevés olyan ember van, aki nem szereti a levendula illatát, vagy magát a levendulát, mi a férjemmel ebbe a kategóriába tartozunk. Tehát levendula, szappan, meg mindenféle ilyen illatosított párnáktól komolyan rommá vagyunk, de maga a virág egyébként nagyon-nagyon szép, meg hogyha úgy elmegyek mellette, tetszik az illata, csak úgy magamon vagy a lakásban nem annyira szeretem. Magyarországon rengeteg helyen most már komplett levendula mezőkkel találkozhatunk, és hát ehhez még kulturális programokat is szoktak szervezni a szüretek idején. Minden esetre, hogyha valakinek van levendulája, nem árt, ha tudja, hogy ezt időnként metszeni kell, de a kérdés adott. Vajon mikor? Na hát a következő évre teltebb, bokrosabb és egészségesebb növényt szeretnénk kapni, akkor be kell tartani egy-két alapszabály. Most a levendula, ha kezd már fásnak tűnni, akkor itt az ideje megmetszeni, ami egy kertész szerint hihetetlenül könnyen egyébként elvégezhető. A levendula egy gyönyörű illatos növény, a levendulát pedig nem mindegy, hogy mikor metszük meg, mert hogy ennek is ugye, mint minden növénynek megvan a maga szabálya, hogy tényleg jól érezze magát. Könnyű a metszés, a legtöbb közepes méretű növény esetében ez 15-30 percet vesz igénybe, de a nagyobb levendula bokor esetében akár egy órát is elszöszmötölhetünk. A levendula metszésének kulcsa a gyengédség, különösen ha a növény fiatal, ezért szálljunk időt a lassú, óvatos metszésre, hogy elkerüljük a növény sérülését. Kezdetben egy tiszta és éles metszőolóra lesz szükségünk, hogy eltávolítsuk a szár elhalt vagy fás részeit. A levendula több szép lila virágot hoz, ha megfelelő időben metszik. Aranyszabály, hogy a növény körülbelül egyharmadát kell visszavágni, a zöld leveles részekre összpontosítva, a fás részeket békén kell hagyni. A szép kerekded megjelenés érdekében a külső részeket kissé rövidebbre kell vágni, mint a közepén, de ne essünk túlzásokba, egy kis természetesség nyilván mindig jót tesz. A levendula metszésére bőven van viszont még időnk, mert hogy a nyár végén, ha időt szánunk rá, akkor a növénynek több ideje lesz felkészülni a térre, és erőteljes és egészséges marad. Egy jó metszés most, jövőre nagyban megtérül, hatalmas különbség lesz majd a növény között, tehát nyár végén vegyük elő a metszőollót.

ellátogattunk térben és időben a vikingekhez, mert hogy kiderült, hogy milyen egzotikus prémeket viseltek. A vikingek természetesen státuszszimbólumként, ugye, ha vikingek című sorozatot nézzük, mármint az eredetit, nem utána leágazásokat, abban is látjuk, hogy minél gazdagabb volt valaki, annál több prém volt rajta, nem is tudom, hogy tudták elbírni. Nos, most jelent meg egy új tanulmány, amelyet a Koppenhágai Egyetem tudósai hoztak létre, és hát a hódprémről írtak, amely a gazdagság szimbólumának és fontos kereskedelmi cikknek számított a 10. századi Dániában. Írott források szerint a szörme kulcsfontosságú árucikk volt a viking korban, időszámításunk szerint 800 és 1050 között. A prémekkel kapcsolatos adatok általában azonban nem maradtak fent a régészeti feljegyzésekben. Most publikáltak egy tanulmányt, ahol a kutatók 6 a 10. századi Dániából származó, kiváló státuszú sírból származó állati maradványt elemeztek. A mintákból nem sikerült kinyerni ősi DNS, csak két különböző analitikai technikával az azonosítható fehérjéket. A sír, hát mondjuk így berendezések és a sír kiegészítők között a házi állatok bőre, a ruházaton pedig vadon élő állatok, különösen menyét, mókus és hódprémek szerepeltek. Ezek az eredmények alátámasztják azt az elképzelést, hogy a szörme a gazdagság szimbólumának számított a viking korban.

Arra utal az a tény, hogy a hódok nem honos állatok Dániában, ezért ez a szörme csak kereskedelem során szerzett luxuscikk lehetett. Néhány ruházat több fajtól származó szörmét is tartalmazott, ami a tudósok szerint bizonyítja a különböző állatbőrök különböző funkcióinak ismeretét, illetve jelezte, hogy néhányan exkluzív szörméket egyfajta státuszszimbólumként viseltek. A szerzők azonban megjegyzik, hogy az ilyen jellegű tanulmányok legnagyobb korlátozó tényezője az összehasonlító fehérje adatbázisok hiányossága, és ahogy ezek az adatbázisok bővülnek, csak úgy válik lehetővé az ősi állatbőrök és szörmék pontosabb azonosítása. A viking korban az egzotikus szörme viselése szinte biztosan a jólét és a társadalmi státusz nyilvánvaló vizuális megnyilvánulása volt, hasonlóan a mai világ csúcs divatjához, emelték ki a tanulmány szakértői. Az aktuális tanulmány az elit dán viking temetkezésekben megőrzött ősi fehérjéket használta fel, hogy közvetlen bizonyítékot tudjanak nyújtani a hódprém kereskedelmére és felhasználására.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Megéheztél? Hívd a Nyíregyházi pizzavonalat 44 13 44 vagy pizzamafia.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Idén is elindult az olvasó létra. Nyíregyházi atléták az EB-n. Marad a melegebb idő. Kis Dániel vagyok. Tizenegyedik alkalommal szervez olvasó létra nyári programot a Vécsey utcai fiókönyvtár Nyíregyházán. A programot kifejezetten az alsó tagozatos korosztály számára fejlesztették, hiszen ebben az életkorban már folyékonyan tudnak olvasni. Ráadásul a kisdiák érdeklődése is ekkor differenciálódik. Hangsúlyozta Bakosné Mikula Edit, főkönyvtáros.
3: Azt tudom mondani, hogy idén is nagyon-nagyon-nagyon sokan vannak. Eddig, a mai napig már 147-en vannak a létra a tetején. Tavaly 387 körül volt azoknak a gyerekeknek a száma, akik feljutottak a létra legfelső fokára. Óvatos becslések szerint idén is lesz 400 olyan gyermek, aki a létra tetejére kerül. A legnagyobb létszámú gyermek első és negyedik osztályos korcsoportba tartozik, és azt gondolom, hogy itt is van a legnagyobb eredménye. Ugyanakkor azt is látom, hogy közülük is nagyon sokan keveslik a három elolvasott könyvet, és szeretnék még újra kezdeni, vagy folytatni, mert rettenetesen élvezik magát a játékot, és azt, hogy jó olvasmányokat kapnak a kezükbe.
2: Három nyíregyházi atléta már biztosan ott lesz az Európa-bajnokságon, Hellebrand Máté gyalogló, valamint Kerekes Dóra és Szikszai Róbert diszkoszvetők is rajtozálhatnak Angliában, írja a nyíregyháza.hu. Az EB-t augusztus 10-e és 16-a között rendezik Birminghamben. Több útszakasz is megújul Szabolcs-Szatmár-Velekben. A Szabolcs Online azt írja, a Nyíregyháza Nyírbátor összekötő út, valamint a Nyírjes Tanya bekötő út is megújul idén. A magyar közút szakemberei emellett több helyen nagy felületű burkolat karbantartást végeznek, mások mellett a 38-as főút egy szakaszán, Ófehértó belterületén, vagy a Székely-Demecser csomópontban. Olcsva Apáti és Spanyola közt jelenleg is dolgoznak, mondta a portálnak Király Kitti, a közútkezelő kommunikációs főmunkatársa, hozzátette, az utómunkálatok, mint patkarendezés vagy burkolatjelfestés, míg nagyjából egy hónap időtartamot vesznek igénybe. Híreink végén néhány mondatban Nyíregyháza várható időjárásáról. Többnyire derültebb időre számíthatunk Szabolcs-Szatmár-Berekben a következő napokban az előrejelzések szerint. Míg a napi maximum hőmérséklet 27 és 38 fok között, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 14 és 22 fok között alakul. Csapadék elvétve leginkább zápori zivatar formájában fordulhat elő, Nyíregyházán is környékén. A szél többnyire gyenge, mérsékelt marad. A pollenek közül a gombák és csalánfélék koncentrációja jelentősebb a levegőben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
5: Ezek voltak a hírek egykor, természetesen kettőkor is jönnek, majd frissek, kellemes szép napot kívánok, Szendi Hajni vagyok. A mediterrán diétáról sokat hallottunk már, és hogyha az ember elmegy egy mediterrán országba, akkor rájön arra, hogy ott nem is diétáznak, hanem így esznek. Tehát, hogyha mondjuk oda mentünk nyaralni, és hazajövünk, ezt érdemes folytatni. Hogy miért? Erről beszélgetek hamarosan, majd Dobák Zita dietetikussal.

Mindig vannak slágernevek, amikor a férjem zenét tanított egy általános iskolában jó pár évvel ezelőtt, és jött az év vége, és mondta, hogy írjuk együtt meg a bizonyítványokat, mert én szépen írok, de aztán kiderült, hogy nem, és új ilyen lapokat kell kérni, na mindegy. Akkor döbbentem rá, hogy nagyon ritka az a gyerek, akinek egy darab keresztneve van, és akik így halmozták mondjuk így a keresztneveket, hát olyan nevekkel is találkoztam, mint nem tudom, egy pár ilyen török sorozatban, meg ilyenek, meg volt egy két nagyon-nagyon különleges név, de már ott is feltűnt, hogy inkább a lányoknál volt ez jellemző, kevésbé a fiúknál. Nos, kérem szépen, a 80-as, 90-es években is voltak népszerű nevek, de ezek közül egy jó párat, főleg a női neveket, ha megnézzük, már nem adnak a szülők a gyerekeknek. Most kiderült most egy ilyen összesítésből, hogy a 80-as, 90-es években a női nevek terén a 10. helyen a Renáta állt, a 9. volt az Eszter, a 8. a Viktória, előtte volt a Dóra, az Andrea, a Krisztina, a Katalin, az Anita, a Nikolett, és a 80-as, 90-es évek leggyakrobban adott női neve az Alexandra volt, bizony-bizony, és hát ez a top 10-es lista azt jelentette, hogy a Katalin név az tartotta magát, de hát kiütött olyan neveket a listáról, mint például a Zsuzsanna. A fiú nevek tekintetében azonban már egészen más volt a helyzet a 80-as, 90-es évek, hiszen az a 10 név, ami ott a top listában szerepelt, az szinte, hát nem a top 10-be, de még mindig megtalálható a legnépszerűbb férfi nevek között. A 10. volt a Zsolt, a 9. az Ádám, a 8. az István, a 7. az Attila, előtte volt a Dávid, a László, a Zoltán, a Péter és a Gábor, és melyik volt a legnépszerűbb ezen a 10 éven belül, ha megnézzük a férfi neveket? Hát kérem szépen, a Tamás. Na hát így alakultak a dolgok, az tény, hogy a lánynevekben a mai napig nagyobb a szórás és több a divatnév, mint a fiúkéban.

0: törődünk az egészségünkkel, Dobák Zita dietetikussal beszélgetek ma a Kalóriadóban. Szia Zita, üdvözöllek!
1: Sziasztok, üdvözöllek!
0: Na hát itt nekünk már jó a hangulatunk, mert hogy egy olyan dologról lesz szó, amit szerintem tényleg jó kedvünk lesz, hogyha jó teszünk, jól érezzük magunkat a bőrünkbe, tehát mosolygósabbá is válunk, és sokan azt mondják, hogy erre a legjobb megoldás a mediterrán étrend. Mit lehet erről tudni, mit kell enni, és mi az, amit még véletlenül se?
1: A mediterrán diéta egyébként, ahogy mondtad, nem csak magáról az ételről szól, pont, hogy jól indítottad az egész beszélgetést, hanem az élményről, az életérzésről, a vidámságról, a nevetésről, és mellette egyébként arról is, hogy azok, amiket megeszünk, azok egyszerűek, az ott a mediterrán országokban, ugye ezért szegény országokról van szó, azok az alapanyagok, mint az olívabogyó, a hal, a különböző friss idényszerű zöldség, gyümölcsökből készítünk friss, jól elkészíthető gyors ételt.
0: Ami nekik olcsó, az nekünk annyira már nem biztos, például a hal, ez dobtam egy hátast, mikor itt most a mutkó halat vettem, de hogy alapvetően akkor az a lényeg, hogy nekik ott ez megvan ugye helyben, ezért olcsó, de attól mi még ezt a mediterrán étrendet követhetjük Magyarországon is.
1: Igen, illetve azért vannak olyan lehetőségek, akár gondolj csak a tonhalra, ami viszonylag árérték arányban jól beszerezhető, könnyen kezelhető, nem kell halat pucolnunk, és mondjuk, ha megtöltünk vele valamilyen ételt, vagy mondjuk csináljunk bele egy salátát, tortillába ezt tesszük csirke helyett, akkor változatosabbá is tudjuk tenni az étkezéseinket.
0: Most, hogyha valaki a mediterrán étrendet követi, akkor mondjuk milyen arányban eszik halat? Mert hogy kérdezem, hogy csirke, hal, arány 7 napból mondjuk 4 hal, 3 csirke, vagy hogy tolódik ez?
1: Hát a mediterrán országokban majdnem minden nap, vagy minden másnap azért valamilyen formában a hal megjelenhet az étkezésben, ők azért gyakrabban. Tehát azt szoktuk mondani, hogy 3-4 alkalommal hetente, ha már eszünk valamilyen formában, nem kell mindig ebédre, de mondjuk eszünk egyet 10 óraira, mondjuk egy tonhal krémet egy kis snackkel, egy kis zöldséggel, egyszer mondjuk vacsorára készítünk belőle egy tésztás salátát, ilyen tonhalas tészta salátát, egyszer meg mondjuk sütünk egy halat, akkor már tudjuk ezt követni, de a mediterrán konyha nem csak a halról szól, hanem szól arról is, hogy nagyon sok, tehát minden étkezésükhöz ők az olívaolajat használják. Az olaj ez egy nagyon fontos része, hiszen telítetlen zsírsavakban gazdag. Ez bizonyítottan gyulladás csökkentő hatással bír. Rengeteg olyan tulajdonsága van még, amivel tényleg, hogyha követjük, akkor egészségesebben tudunk, vagy az egészségünket meg tudjuk őrizni. Sokkal inkább. De gondolhatunk például az olívabogyóra is, vagy gondolhatunk az olajos magjaikra, hiszen hogyha mondjuk nem esznek halat, vagy ott is van, aki mondjuk nem annyira szereti a halat, akkor tudunk ettől még mediterrán típusú étkezést folytatni. Mellette egyébként a jó hangulat, meg a zöldségek mellett ott van a bor is. Tehát ők nagyon jó minőségű bort fogyasztanak, és most én is a nyáron nem titok Olaszországba töltöttem egy hetet, és megnéztem a helyieket, hogy viselkednek, mit csinálnak, mit esznek ők. Dietetikus sajnos egy kicsit szakemberként nézi őket, és ott is minden este volt egy pohár bor a vacsora mellett. Vagy
0: gondolom,
1: a pizza
0: ez sokaknak
1: mellett.
0: Azért mindenféleképpen jó hír, de aztán, hogy a pizza mellé, azért az úgy kemény, már hogy ilyen kalória szempontjából. Na de visszatérünk majd legközelebb is a mediterrán étrendre. Köszönöm szépen.
1: Én is köszönöm. Sziasztok!

0: mint hazai.
1: A Best FM-en.
2: Milyen sok filmben lehet azt látni, nem? Hát főleg a James Bond filmekben milyen profin csinálják, hogy így bele zuhan és szakad korlátokat áttépve a kocsi a vízbe, és akkor ilyen halált megvető nyugalommal és bátorsággal a főhőseink így kiúsznak a felszínre. Én nem tudom, szerintem biztos vagyok benne, hogy szétpánikolnám magam az autóba, hogyha vízbe esnék. Minden esetre azért vannak jó tanácsok, hogyha ez történik, mit kell csinálni. Szóval, ha egy autóban a víz alatt találjuk magunkat, akkor állítólag a legfontosabb, hogy ne essünk pánikba. Na hát, ezt nem tudom, hogy lehet megcsinálni, de oké, tehát ne essünk pánikba. Ne pazaroljuk az energiánkat arra, hogy kinyissuk az ajtót, mert hogy egyszerűen a víztől ezt nem fogjuk tudni, nem vagyunk Arnold Schwarzeneggerek, hogy így kifeszítsük ugye ekkora víztömegben. Ne nyissuk ki az ablakot, mert a beáramló víz ereje nem engedi majd, hogy kijussunk az autóból. Vegyük ki a fejtámaszt addig, amíg ott várjuk, hogy elmerüljön az autónk, használjuk az acél éles végét, és törjük be a hátsó ablakot, amelyet ki lehet rugni ezek után. Tehát nyugodtak vagyunk, nem nyitjuk az ajtót, nem húzzuk le az ablakot, levesszük a fejtámlát, és annak a kiálló vasával törjük be tulajdonképpen hátul a hátsó ablakot, amit ki is tudunk utána rugni, és az autót mérnöki tervezéssel állítólag úgy alakították ki, hogy a vízben lebegjen, és a hátsó ablak mindig a kijárat felé fog majd nézni. Ez megmentheti az életünket. Ezek voltak a jó tanácsok, jegyezzük meg, de sose kelljen használnunk, oké? Csinálják ezt James Bondék.

Jönnek a hírek pillanatokon belül itt a Best FM-en, és ez azt jelenti, hogy én búcsúzom, de ahogy lenni szokott, programokkal teszem. Holnap lesz a roma holokauszt áldozatainak emlékére tartandó emléknap és megemlékezés Nyíregyházán, az északi temetőben 11 órától. Ismét várják a mozogni vágyókat, egészen augusztus 18-áig a sóstói fit esték tartanak, zajlanak, és hát minden nap más-más mozgásformát próbálhatunk ki. A lényeg mindegyiknél ugyanaz, mozgás, kikapcsolódás, közösség a sóstói piac melletti füves, árnyas területen. Minden héten kedden például Szabó Csilla tart pilateszt, hát ez egy fantasztikus edzésforma, szóval érdemes elmenni, de akár zumbázhatunk is. A zumba és a gerinctorna is szerepel a programban, a gerinctorna az minden héten hétfőn van egyébként, tehát a zumba, aki pedig mondjuk már kihúzta a gerincét, lenyugodott a pilatesnél és pörögne egy jót, akkor menjen péntekenként este 6-tól zumbázni a sóstói fittesték keretén belül. Már nem kell sokat várni, és jön majd a Panyola Fest. Ez az a rendezvény, aminek hatalmas múltja van, hiszen ebben az évben már a 20. alkalom érkezik el. Július 31-én, tehát holnap kezdődik a fesztivál, és augusztus 2-áig tart. Többek között fellép majd a Tárkányművek, a Parnograszt, a Gippo Cirkusz, a Kelet-Brez Band, a Folk Error, a Szatmár Banda, és még sokan mások. Részletek a weboldalunkon. Kellemes délutánt kívánok, jövök holnap is, fussunk össze itt a 103.9-en. A hírek után a műsorvezető Dékán Pisti lesz. Szendi Hajnit hallotta.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Középkori várjátékok. Egy igazi forgatag Boldog kővárában. Látványos felvonulás, lovagi tornák, kopjatörés, zászlóforgatók, muzsikusok, csapravert hordók, incsiklandó sültek. Augusztus 1-én vár Boldogkő. www.boldogkővára.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Erdészek találkoztak Nyíregyházán. Előadások az idősek klubjában. Marad a melegebb idő. Kis Dániel vagyok. Nyíregyháza adott otthont az Országos Erdészeti Egyesület 156. vándorgyűlésének. Az ünnepi közgyűlés középpontjában a klímaváltozás miatt egyre sürgetőbbé váló szakmai kérdések álltak, számolt be róla a város honlapja. Kis László, az Országos Erdészeti Egyesület elnöke beszédében hangsúlyozta, a korábbi nyírségi vándorgyűléseket 1970-ben és 2001-ben a Tisza járvizek tematizálták, most pedig az évszázad aszálya sanyargat minket. Kovács Ferenc polgármester arról beszélt, hogy a klímaváltozás és a talajvízszint csökkenése miatt a víz szerepe ma is meghatározó kérdés az erdőgazdálkodásban. Az eseményen jelen volt Gajdos László, élő környezetért felelős miniszter is, aki az ágazat megújításáról beszélt. Közölte, ez csak nyílt párbeszéddel, több szakterület együttműködésével és az erdészek több generáción át felhalmozott tapasztalatára támaszkodva valósulhat meg. Hasznos információk időseknek. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Oktatókórház egészségfejlesztési irodájának munkatársai az elmúlt hetekben összesen 6 alkalommal tartottak tartalmas előadássorozatot a Nyíregyházi Szociális Gondozási és Egészségügyi Alapellátási Központ 9-es számú idősek klubjában. A magas vérnyomás és a cukorbetegség megelőzéséről is hallhattak mások mellett, valamint a helyes vérnyomásmérés és a vércukorszintmérés gyakorlati technikáit is elsajátították, tudatta a központ. A programot testösszetételmérés, laborértékek vizsgálata és személyre szabott életmódtanácsolás egészítette ki. A záró alkalom pedig a mozgás pontosságára hívta fel a figyelmet. Különleges fióka cseperedik a Nyíregyházi Állatparkban. A sóstúzó történetében először kelt ki rózsás pelikán, a fiókát mindkét szülő gondosan neveli. A közleményben azt írják, a Nyíregyházi Állatparkban élő pelikánpár igazi mintaszülőként gondoskodik utódjáról. Már a költés feladatán is osztoznak. A fiókát szülei naponta többször táplálják. Híreink végén pedig részletesen Nyíregyháza várható időjárásáról. Többnyire derültebb időre számíthatunk Szabolcs-Szatmár-Berekben a következő napokban az előrejelzések szerint. Míg a napi maximum hőmérséklet 27 és 38 fok között, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 14 és 22 fok között alakul. Csapadék elvétve leginkább zápori zivatar formájában fordulhat elő, Nyíregyházán és környékén. A szél többnyire gyenge, mérsékelt marad. A pollenek közül a gombák és csalánfélék koncentrációja jelentősebb a levegőben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
4: 3 perccel járunk, 2 óra után elstartolt, tehát a délután, és a gondolat a fejemben kis péntek, így köszöntöm, ma is Dékán István vagyok, ez a Best FM, és jönnek a legnagyobb dalok a folytatásban, Etemi Kicsen és a Tide is High, melyel indulunk, aztán a friss időjárási adatok is érkeznek.

Get Down a Backstreet Boys dal, amelyet egyébként, ha jól emlékszem, a törpök is megénekeltek, Kendrám, vagy mondd, hogy az én hibám, vagy valami ilyesmi volt a dal címe, nem emlékszek még egy ilyen bohókás albumra. A Destiny's Child és Survivor pedig a folytatásként a 2000-es évek elejét idézi nekünk, és időjárási adatok ide. Végre visszakaptuk a nyár perceit, 34 fok a hőmérőn, ma szinte zavartalan volt a napsütés, és a folytatásban is erre kell készülni. Északi, északkeleties széllel számoljon a folytatásban is, mely mérsékelt, és melynek következtében azért nem esik a hőmérséklet egészen 19 óráig, de még 9 órakor is, mármint 21 órakor is 26 fok mérhető majd. Nyíregyházán tök jó idő van, használja ki. A holnap reggel perceiben 6 órakor 19 fok ígérkezik az előrejelzések szerint. Hát így legyen. A Destiny's Child pedig ének.

A Loka Sakirától ez a Best FM és majd Rácz Gergő énekel Csak állj mellém címmel készítettem dalát. Mi megnézzük, hogy mi a helyzet csütörtöktől, tehát mai naptól harmadfokú hőségriasztás lépett életbe. Lépett egyébként ez a 0 órai percektől egészen majd augusztus 4-én éjfélig, amikor is, hát még az egészségesek is könnyen bajba kerülhetnek, a szív- és érrendszeri betegek, illetve hát az idősek pedig igencsak problémás helyzetben, rájuk jobban kell figyelni nekünk, akik hát sokkal jobban bírják ezt a fajta hőterhelést. Nagyon fontos a megfelelő folyadékpótlás, erről mindig beszélünk. 2-5 liter vizet is meg kell inni. Vizet egy nap, és nem ilyen cukroszcuccot, meg nem teát. Pláne nem alkoholt, és még inkább nem kávéval kell valahogy a hidratáltságunkat megoldani, mert ezek javarészt vízhajtóak, és sokkal nagyobb gondot okoz, mint gondolnánk. Szóval vizet igyunk, hogyha esetlegesen annyira nem csúszik, akkor lájmot, citromot, narancsot tegyen bele. Sokan még az uborkára is esküsznek. Hát kinek hogy, illetve receptek találhatóak az interneten, a Google a barátja. Szóval igyunk vizet, figyeljünk embertársainkra is. Ha lehet, akkor a déli órákban ne tartózkodjunk a napon, ha mégis muszáj, akkor gondoskodjunk arról, hogy legyen a fejünkbe egy kalap. Gondoskodjunk megfelelő folyadékról, és az autó vezetésben is ez a helyzet. A kocsiba könnyen lehet 50 fok is, amikor áll, és akkor hiába indítjuk a klímát, kell neki legalább 15 perc, mire lehűl az autó, ez alatt meg is történhet a gond. Mindenki egészítés a Best FM oldalán, például a légkondicionált helyiségek kapcsán is, ahol mehetünk egy kicsit szusszanni. Beszélhetünk a defibrillátorokról, melyek elérhetőek, ha szükséges. Erről is egy szép kis listát talál a Best FM oldalán. Illetve itt van a segélyhívószám, a 112 is, ha szükséges. Szóval igazából csak ide kell menni, ha baj van, és minden infót itt megtalál. Állj mellém, pontosabban csak állj mellém Rácz Gergővel. CG Louise is énekel, Sweets for my sweet.

megállás nélkül változatosan. Night Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en. A lemezjátszóknál White Boy és vendégei. Lauer, Angya, FND, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenék.

Itt van velünk a The Pussycat Dolls, ez volt a Hush-Hush, itt a legnagyobbak között, aztán majd az Art Avenue-val. Folytatjuk a Csak azért is szerelemre is készítve, nálunk pedig NAV ügyfél fogadása, egészen pontosan itt a változás, melyre készülnünk kell, és mely augusztustól élesedik, itt a 20-ai hétvégéhez közeledve. Ez azért nagyon fontos, mert dömping van méghozzá a lakáskeresgélés miatt, ugye kiderültek a ponthatárok, mindenki most próbál albérletet keresni. Látnunk kell, hogy az albérlet kiadásának jogszabályai vannak, illetve az adózási rendszert mindig szem előtt kell tartanunk, mindkét félnek fontos ez, akár annak is, aki kiveszi ezt a lakást. Így pedig a NAV ügyfél szolgálata a nyitvatartás szempontjából nagyon fontos, hiszen, ahogy mondtam, augusztus 7-től van itt egy kis változás, 7-8, itt csak délelőtt, 8:30-11:30 között, 19:20-21, itt pedig csak a 19-i napon mehet ügyeket intézni, 8:30 és 14 óra között, úgyhogy hát elég szűk a keresztmetszet, én azért figyelnék erre, tájékozódjon akár a nyíregyháza.hu-n vagy a NAV oldalain is, akár az albérletadózás kapcsán is. Art Avenue és a Csak azért is szerelem, na meg Britney Stronger dala is itt majd a piano előtt.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. 103.9 Best FM, a legjobb zenék.
1: 3 óra mindjárt jönnek a legfrissebb hírek, Dani tájékoztat minket, mi meg elindítjuk a hét utolsó előtti pizzamafiás játékát. Így csütörtökön a kérdést ma is Facebook oldalunkon találja Best FM Nyíregyháza. Hát szóljon hozzá ott, és legyen szerencséje.
0: 103.9 Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Figyelem! Utolsó eladó új lakások a Vasgyár utcai prémium lakóparkban.
3: 860 ezer forintos négyzetméter ár.
2: Akár hitelre.
3: 10% kezdőbefizetéssel.
2: Karácsonyi átadással. Részletek balanszingatlan.hu
3: vagy 0670 555 02 12.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
4: Nyakunkon a parlagfű szezon. Sikeres volt az első egyetemi petkupa. Mi kaptárok szúródtak szét egy balesetnél. Kis Dániel vagyok. Hamarosan kezdődik a parlagfű pollen szezon. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ közölte, a napokban országosan megjelennek a gyomnövény pollen szemei a levegőben. A legérzékenyebbeknél már jelentkezhetnek a tünetek, így nekik érdemes minél előbb megkezdeni a gyógyszeres kezelést, vagy konzultálniuk orvosukkal. Az allergiásoknál leggyakrabban orrfolyás, tüsszögés, orri szemviszketés, könnyezés, valamint ordugulás jelentkezhet. A megfelelően beállított kezelés jelentősen hozzájárulhat a tünetek megelőzéséhez és enyhítéséhez, írják. Sikeres volt az első egyetemi petkupa. Magyar és külföldi egyetemisták tisztították a Bodrogot. Összesen 9 hallgatókból álló csapat gyűjtötte a hulladékot a folyó árterében. A folyó tisztítás mellett nagy hangsúlyt kapott a Bodrog régió történelmi kulturális életének bemutatása is, közölték a szervezők. Az eseményen a Nyíregyházi Egyetem csapata is részt vett. Az első egyetemi petkupán összesen csaknem 3000 kg hulladékot gyűjtöttek a csapatok, amelynek csaknem 60%-a újrahasznosításra alkalmas. A versenyt a kezdetektől vezető, nyíregyházi hallgatókból álló Nyepet csapata nyerte, írja a SZON. Mi kaptárok szúródtak szét az M3-ason. Két gépkocsi ütközött össze a napokban a sztráda 232-es kilométer Szevényének közelében, Nyíregyháza térségében. A járművekben összesen 5-en utaztak. Az egyik jármű utánfutóján mély kaptárakban mély családokat szállítottak. A kaptárok az autópálya Budapestről Vásárosnamény irányába tartó szakaszának teljes szélességében szétszóródtak. A méhek kirajzottak. A tűzoltók az egyik járművet áramtalanították, majd a méhészek segítségével a mély kaptárokat egy később érkező trélerre felpakolták. A munkák idején teljes útzár volt érvényben, közölte a megyei katasztrófavédelem. Híreink végén néhány mondatban arról, hogy milyen idő várható Nyíregyházán és környékén a következő napokban. Többnyire derültebb időre számíthatunk Szabolcs-Szatmár-Berekben a következő napokban az előrejelzések szerint. Míg a napi maximum hőmérséklet 27 és 38 fok között, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 14 és 22 fok között alakul. Csapadék elvétve leginkább zápori zivatar formájában fordulhat elő Nyíregyházán és környékén. A szél többnyire gyenge, mérsékelt marad. A pollenek közül a gombák és csalánfélék koncentrációja jelentősebb a levegőben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig

3 órakor pedig a játékra fókuszálunk. 3 perc el is szaladt már, és egészen 4 óráig bezárólag a Pizza Mafia játékában esélyt adok mindenkinek, hogy nyerjen, hiszen majd sorsolás útján derül ki, hogy ki a mai nyertesünk is. A bejegyzést már megtalálja Facebook oldalunkon, Best FM Nyíregyháza.

Car, Luke Combs-tól, itt a legnagyobbak között hallottuk ezt egy óranyitóként, és majd a Kelemen kabátban énekel a Végtelen, már be is készítve, pont úgy, mint a játékunk, Facebook oldalunkon megtalálják. Kis strandolás a mai naphoz kapcsolódóan, hiszen itt vagyunk az újabb hőhullám kapujában. Innentől kezdve érezzük majd azt, hogy igazából újra a nyárban vagyunk, akár 39 fok is lehet a hétvégén, de hát erről már beszéltünk, illetve hozok majd még időjárás frissítéseket. A strandolás tehát újra előtérbe került. Mit viszünk magunkkal, ha strandra megyünk? A kérdést így tettem fel, és ne feledje, mindenkit regisztrálok a Pizza Mafia játékában. Aki hozzászól a kérdéshez, válaszol a kérdésre, aztán majd sorsolok a 4 órai hírek előtt. A Végtelen jön, Molokód, Time is Now, irány tehát a klubélet és az átirat majd a Cosmic Szal mindjárt.

Szóval vannak dalok, melynek az átirata nem tetszik, és vannak dalok, mely szerintem talán még lehet, hogy jobb is, mint az eredeti. A Cosmix fél átirat Lotfi Begivel szerintem óriásit fog menni, hogy miért elmondom, mert a dalt nagyon szerettük akkor is, nagyon szeretjük most is. Nem játszották állandóan, így nem untuk meg, és nagyon jó kis ütemeket kapott. Szerintem egy újabb esély lehet ez a Cosmix visszatérésére. A Linkin Parkkal pedig folytatjuk az Indie End előtt. Nézzük a játékot, mert Facebook oldalunkon ma is megtalál. Best FM Nyíregyháza, arra vagyok kíváncsi, hogy itt a strandolásban, a strandolós nyárban mit visz magával okvetlenül, ha megy. Illetve mi az, ami nem maradhat otthon? Hát így várok hozzá szólásokat ebben az órában, és mindenkit regisztrálok, aki megteszi, hogy válaszol a kérdésre. Aztán majd sorsolok virtuális kalapunkból, így lehet szuper pizza menüt nyerni ma is. Na nézzük a hozzászólásokat. Tibor volt a leggyorsabb, egy hideg korsó sör, mondjuk szerintem az ott is megvásárolható, napszemüveg is természetesen bikini, nem kell más, írta nekünk Rita. És nagyjából úgy látom, hogy ilyen üzenetek jönnek, napszemüveg, fürdőruha, napszemüveg, innivaló, víz, és persze naptej, innivaló, az üzenetek így érkeznek. Szóljon hozzá ön is, és remélem szerencséje lesz, és nyer majd a Pizza Mafia játékában szuper pizza menüt. Én pedig a dalokat csatolom ide is. Linkin Parkkal az Indie End után majd Csak te meg én, ez az újdonság. Péter Fiborival és Geszti Péterrel.

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik. So what's not supposed to be about, baby? Get free of the bag and stop acting crazy. Imádják a legjobbakat. Imádják a legjobbakat. Oh, jöttem, mint egy hurikán. Oh, láttam minden éjszakát. Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat. I don't wanna ride.
1: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

Vannak zenekarok, amelyek szinte elkísérik az életünket, szinte végig itt vannak velünk, és hozzák a dalokat, vagy csak emlékszünk vele egy élethelyzetünkre, a Red Hot Chili pont ilyen. 82 óta itt vannak velünk, csak háttérinfóként én ekkor születtem, és a frontember Anthony 62 éves, és mindig óriási lendület van a színpadokon, a koncerteken. Red Hot Chili azért szerintem nem semmi, továbbra is tekintélyt parancsoló banda. Folytatjuk, méghozzá Rúzsa Magdival, a Karma érkezik, a játékunk pedig pörög Facebook oldalunkon, Best FM Nyíregyháza, itt keresse, itt találjon ránk, állítson egy követést, válaszoljon a feltett kérdésre, mit visz magával, ha strandolni megy, mi az, ami nem maradhat itthon. A kérdést így fogalmaztam, így várom válaszait, ahogy tették ezt már sokan is mindenkit, bedobok virtuális kalapunkba, innen sorsolok majd, ahogy az lenni szokott. Jó kedv, sok mosoly, röhögés, ami kell, na meg egy fürdőruha Gábor, gondolom, bár ezt már nem írta ide. Lángos Csaba hozzászólása, szerintem ezt is inkább ott vesszük meg. Jó idő Tiborné hozzászólása, üzenete. Igen, milyen jó lenne, hogyha ezt csak így bele tudnánk tenni a zsákba és visszük magunkkal. Mondjuk azt gondolom, hogy lesz ebből most bőven gazdagon néhány napig. Úszómatrac, napszemcsi, na meg strandos gyrosz. Az elengedhetetlen Dorottyának, kinek hogy én ott inkább egy lángost. Na de hát ízlések és pofonok, ugye? Szóval van még bőven idő, fél időben járunk, várom hozzászólásait, aztán pedig majd megtudjuk, hogy ki nyert a Pizza Mafia játékában a mai nap, addig pedig itt pörög a Karma, meg Justin Timberlake Like I Love You dal, erről már nagyon sokat beszéltem, imádtam, az első Bakelit lemezeim között volt.

0: ajánlás nélkül változatosan.
1: Night Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en.
0: A lemezjátszóknál White Boy és vendégei.
1: Lauer, Anya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
2: Just something about you. Way I'm looking at you, whatever. Keep looking at me. Getting scared now. Right? Don't feel me, baby. It's just.

0: No, I used to dream about this when I was a little boy. I never thought it would end up this way.
1: Justin Timberlake és a Like I Love You az NSYNC-et követően az első évtizedben óriási dalakat hozott össze, és ez az üktetés, ami itt van a dal mögött a végén, ez hihetetlen jó. Szerintem még a mai popslágereket is be tudja maga mögé, tudja parancsolni, becsomagolja, hogy első gondolatomban megjelent. A Super Stereo-val pedig bent a neved mindjárt, ezt is meghallgatjuk, a játékunkat pedig megtalálja Facebook oldalunkon, ahogy ez szokott lenni 3 és 4 óra között itt a Best FM-en. A Pizza Mafia játéka itt pörög, itt tettem fel a kérdést, itt kell hozzászólni és válaszolni is, hogy bedobjam nevét virtuális kalapunkba, sorsolás útján pedig legyen ön a szerencsés, akit majd kihúzok a kalapból a 4 órai hírek előtt, ezt megtesszük majd. Még mielőtt Dani elmondja a fontosságokat, na de előtte kanyarodjunk egy kicsit vissza, mi az, amit viszünk magunkkal a strandra, otthon ne maradjon, van ez így felírva a kis cetlinkre, Pál. Úszogumit, mivel nem tudok úszni. Hát akkor igen, mindenképpen azt gondolom, hogy erre szükség van. Hát, fürdőruha, Jánosné hozzászólása. Így gondolja Mónika is, hozzátesz innivaló, fagyi, pénz, aztán napszemüveg, naptej, fürdőruha, barbarátor, és a naptejet nagyon sokan kiemelték már hallgatóink, valaki. Kifejezetten azt mondta, hogy az 50 faktoros, igen, azt gondolom, hogy ebben a forróságban nagyon szükség van a magasabb faktorú készítményekre. Napfény, azt talán bízzuk a napocskára, nem igen tudjuk magunkkal vinni, napszemüveg, panna, hozzászólása, de gondolom a fürdőruha itt sem maradhat el. Aztán van itt a lopásgátló törölköző, vagy ahogy más fogalmazott, az áthatolhatatlan védelem, a pléd, amivel letakarom a cuccokat, ez pedig már Gergőtől. Szóval így jönnek az üzenetek. Valaki dalt szeretne kérni, erre nem igazán van lehetőségem, de azért egy regisztrációt ide is mindenképpen megteszek Hajninak, szóval várom hozzá szólásait, van még idő, 20 perce használja ki, én pedig hozom a Super

Egy villámgyors figyelem felkeltés itt a játékunk célegyenese. Előtt az utolsó kanyar, ahogy szoktam volt mondani, 10 perccel a vége előtt ide érkeztünk. Arra vagyok kíváncsi, hogy mi az, amit semmiképpen nem hagy otthon, amit mindenképpen magával vissza a strandra. Látnunk kell, hogy a következő napokban itt a forróság, a kánikula, már kiadták a harmadfokú hőségriasztást is, úgyhogy egyre inkább a strandoláson gondolkodunk. Így pedig fontos, hogy mi az, amit vigyünk magunkkal, hogy ne legyen túl nagy a cucc, de azért mégis minden ott legyen, mert mi marad otthon, mindig amire szükség van. Szóval mi az, amit nem hagy otthon, így várom válaszát.

0: megismersz?
1: Emlékszel? Minket nem vittek és hoztak a szüleink állandóan. Mégis mindig időben odaértünk. Mindenhová. Emlékszel? Mi még a hifi tornyunkat, a Mária Hilferről hoztuk, és 800 wattos volt minden hangfala. Emlékszel? Nyomtuk a rokkot, fehér, magas szárú cipőben, szűk farmerben, mellékben. Kicsit káposztaszarú volt, kicsit kemény, de a miénk. Emlékszel? A BMX és camping biciklikre, az NDK szöszmös plédre és a sátras táborozásokra. Emlékszel az első trabantodra, a messzire mentél vele, jobb, ha vittél egy másik motort is bele.
2: 103.9 Best FM.
1: Életed dologba zárva, a 103,9 MHz-en.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. 103.9 Best FM, a legjobb zenék.
1: Itt a vége, fuss elvél, azonnal megtudjuk, hogy ki nyert a mai Pizza Mafia játékában, mely egészen 4 óráig pörgött itt a Best FM-en, és arra vagyok kíváncsi, hogy mi az, amit magával visz, ha strandolni megy, hiszen itt van újra a forróság, itt van újra a kánikula, nagyjából 2 hétig kell számolnunk, bőven 30 fok, inkább 40 fok közeli hőmérsékleti adatokra, ez pedig hát a strandon lehet elviselni. Nagyon máshol nem, vagy legfeljebb egy jól klímázott lakásban, de hát a 4 fal között azért az ember egy ide után, alig várom, hogy kimozduljak, akkor pedig újra a strand felé fókuszálunk, hát így értünk nagyjából körbe. Szóval mi az, amit mindenképpen magával visz? A kérdés így érkezett, a nyertes üzenet pedig így hangzik. A víz a fürdőhelyen, nehéz egy üres medencében, vagy kiszáradt tóban, folyóban pancsolni. Roland nagyon rátapintott a lényegre, hogy tették ezt egyébként nagyon sokan Facebook oldalunkon a játék kapcsán. A víz az egyik legnagyobb kincsünk, óvjuk, vigyázzunk a természetre. Ha strandolni megyünk, akkor is. Tényleg próbáljunk takarékoskodni a vízzel, hiszen ahogy említettem, ez a legfontosabb kincsünk. Roland, önnek pedig jó étvágyat kívánok. A szuper pizza menü önnél landol, holnaptól veheti majd át. Gratulálok, köszönöm mindenki hozzászólását is. Már is csusszanunk a következő órában 4-kor, a hírek után már majd közlekedünk.
0: 103.9 Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Középkori várjátékok. Egy igazi forgatag Boldog kővárában. Látványos felvonulás, lovagi tornák, kopjatörés, zászlóforgatók, muzsikusok, csapravert hordók, incsiklandó sültek. Augusztus 1-én vár Boldogkő. www.boldogkővára.hu.
3: Figyelem! Utolsó eladó új lakások a Vasgyár utcai prémium lakóparkban.
4: 860 ezer forintos négyzetméter ár.
3: Akár hitelre,
4: 10% kezdő befizetéssel,
3: karácsonyi átadással. Részletek balanszingatlan.hu
4: vagy 0670 555 02 12.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
5: Idén is elindult az olvasó létra. Nyíregyházi atléták az EB-n. Marad a melegebb idő. Kis Dániel vagyok. Tizenegyedik alkalommal szervez olvasó létra nyári programot a Vécsei utcai Fiók könyvtár Nyíregyházán. A programot kifejezetten az alsó tagozatos korosztály számára fejlesztették, hiszen ebben az életkorban már folyékonyan tudnak olvasni. Ráadásul a kisdiák érdeklődése is ekkor differenciálódik, hangsúlyozta Bakosné Mikula Edit, főkönyvtáros.
6: Azt tudom mondani, hogy idén is nagyon-nagyon-nagyon sokan vannak. Eddig, a mai napig már 147-en vannak a létre a tetején. Tavaly 387 körül volt azoknak a gyerekeknek a száma, akik feljutottak a létre legfelső fokára. Óvatos becslések szerint idén is lesz 400 olyan gyermek, aki a létre tetejére kerül. A legnagyobb létszámú gyermek első és negyedik osztályos korcsoportba tartozik, és azt gondolom, hogy itt is van a legnagyobb eredménye. Ugyanakkor azt is látom, hogy közülük is nagyon sokan keveslik a 3 elolvasott könyvet, és szeretnék még újra kezdeni, vagy folytatni, mert rettenetesen élvezik magát a játékot, és azt, hogy jó olvasmányokat kapnak a kezükbe.
5: 3 nyíregyházi atléta már biztosan ott lesz az Európa-bajnokságon, Helebrand Máté gyalogló, valamint Kerekes Dóra és Szikszai Róbert diszkoszvetők is rajtozálhatnak Angliában, írja a nyíregyháza.hu. Az EB-t augusztus 10-e és 16-a között rendezik Birminghamben. Több útszakasz is megújul Szabolcs-Szatmár-Velekben. A Szabolcson lány azt írja, a Nyíregyháza-Nyírbártor összekötő út, valamint a Nyírjes-Tanya bekötő út is megújul idén. A magyar közút szakemberei emellett több helyen nagy felületű burkolat karbantartást végeznek. Mások mellett a 38-as főút egy szakaszán, Ófehértó belterületén, vagy a Székely-Demecser csomópontban. Olcsva Apáti és Spanyola közt jelenleg is dolgoznak, mondta a portálnak Király Kitti, a közútkezelő kommunikációs főmunkatársa. Hozzátette, az utómunkálatok, mint patkarendezés vagy burkolatjelfestés, míg nagyjából egy hónap időtartamot vesznek igénybe. Híreink végén néhány mondatban Nyíregyháza várható időjárásáról. Többnyire derültebb időre számíthatunk Szabolcs-Szatmár-Berekben a következő napokban az előrejelzések szerint. míg a napi maximum hőmérséklet 27 és 38 fok között, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 14 és 22 fok között alakul. Csapadék elvétve leginkább zápori zivatar formájában fordulhat elő, Nyíregyházán és környékén. A szél többnyire gyenge, mérsékelt marad. A pollenek közül a gombák és csalánfélék koncentrációja jelentősebb a levegőben.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
1: 3 perccel járunk 4 óra után, köszönjük a híreket Daninak, aztán várunk majd az óra végén, addig pedig hát foglalkozunk a közlekedéssel, és ma is várok számítok észrevételeire 30-33-30-303-9, írjon ide, használjuk a Vibert, és pörögjön a Human most!

0: Fűzd be a biztonsági övet és tartsd be a sebességhatárokat.
1: A csúcsforgalomban lazítsunk együtt a 90-es és 2000-es évek slágereivel. Változatosan. Délután is 103.9 Best FM.
2: A biztonsági öv pedig elengedhetetlen. Kapcsoljuk be a srácokét, és nézzük meg, hogy ők megtették-e, mert a biztonsága legfontosabb. A C-Block énekel mindjárt a Time is Taken Away a folytatásként. Mi megnézzük, hogy mivel találkozhat az utakon. Elkezdődtek az útkarbantartási munkálatok, kátyúzás és terelés a Pazonyi úton. Torlódásokra kell számítani. Hogy pontosítsak, ez a Kosbor utca és a Pazonyi út csomópontjában van. Nagy felületű útmunkák pörögnek itt, úgyhogy tuti, hogy elkönyvelhető az araszolás. Én inkább kerülnék. Útfelmarás miatt lassabb a haladás a Vasvári Pál utcában. Itt útszűkület 30-as korlátozás is van, ott a Dob utca térségében. Itt is azért mindenképpen türelmet kérek az ott lakóktól, az itt közlekedőktől. Észrevételeket pedig várok. 30-33-30-303-9. Használjuk inkább a Vibert, mert sokkal gazdaságosabb. Csak 10 perc, az egészség 8 pillére. Ide már tegnap jöttek infók, itt lesz majd a második rész 5:30-kor. Let's go.

0: Írd meg, mit láttál Nyíregyházán.
1: SMS és Viber számunk
0: 30 333 1039. Dékán István várja üzenetet. Egész nap hallgasd a Best FM-et a 90-es és 2000-es évek slágereivel. Változatosan.

0: Nincs jobb annál, amikor újra együtt a család.
1: Közben szólnak a 90-es és 2000-es évek slágerei. Változatosan. Délután is. 103.9 Best FM.
2: Szóval csak óvatosan, észrevételeket pedig az utakról. Továbbra is várok, fogadok 33-33-103-9. Nem sokára teszünk egészségünkért. Közben én azért megnézem, hogy milyen üzenetek jöttek, és akkor majd megbeszéljük. Előtte pedig hát néhány fontos dolog, mellyel mindenképpen számolnia kell. Fűnyírás miatt forgalomkorlátozás van Nyíregyháza is. Rozsrét szülők között a Magyar Közút dolgozik itt. Nagyon figyeljünk rájuk, nagyon sok a baleset sajnos, melyben a Magyar Közút dolgozói sérülnek meg. Aztán egy kis MÁV, említettem, hogy egy nagyon komoly fejlesztés készülődik a következő 10 évben a MÁV részéről. Hát elindultak a munkálatok egészen pontosan, ahogy olvasható a Best FM oldalán. Zajos munkálatokba kezd augusztusban a MÁV, méghozzá majd a hajnali órákban dolgoznak. Az ütemezés olvasható a Best FM oldalán. Eperjeske is a rendezőn augusztus 3-19 között Nyíregyháza is. Nyíregyháza északi kitérőnél augusztus 7-10, 10-11, 13-14 éjszakáján, Görögszálláson augusztus 10-13, valamint 17-18 éjszaka, Nyírtelek, Rakamaz, Kisvárda, itt vannak az érintett területek. Tájékozódni továbbra is érdemes, és persze hát türelmet kérek az esetleges zajok miatt, persze hát látnunk kell ennek a végeredményét, hogy sokkal biztonságosabb és jobb, és persze megbízhatóbb lesz a közlekedés. Folytassuk csak 10 perccel Szakács Tibor, Dr. Móri Gyula, az egészség 8 pillére, és ez már a második rész.
3: Csak 10 perc. Csak 10 perc. Egy műsor, amelyben érdekes és hasznos információkat kapsz. Egy műsor, amely foglalkozik a lelked problémáival. Csak 10 perc. Egy műsor, amelyet azért is hallgass, ha szeretnél egészségesen élni. Csak 10 perc. Magyarország egyetlen pszichoszomatikus rádió műsora. Csak 10 perc. Molnár József lelkész lélekgyógyásszal, Dr. Móri Gyulával és Szakács Tiborral. Csak 10 perc. Minden hétköznap 8 óra 30-kor és 16 óra 30-kor a Best FM-en. Csak 10
4: perc. Tegnap ilyen mézga családos bevezetővel kezdtem a Csak 10 perc adását. Köszöntöm a rádióhallgatókat. Dr. Móri Gyulával beszélgetek. Szia, doktor úr! Kicsaptam a biztosítékot mindenkinél megint, de nem baj, ettől én nem sértődöm meg.
5: Ettől vagy te.
4: Igen, ez az. Mert különben meg, hogyha én nem így viselkednék, akkor azt mondanák, hogy beteg vagyok. Tehát innen tudják, hogy egészségesek vagyunk. Nem rólam szól a műsor. Az egészség 8 pillére az utolsó 2 pillér következik. Tessenek nagyon-nagyon figyelni, eddig mi ugye 5-ről beszéltünk, ez megnövekedett 8-ra. Doktor úr egy újabb tanulmányt olvasott el, aminek nagyon nagy tanulságai
5: ez
4: vannak.
5: Ez már egy egész egyetemi képzés egyébként, nagyon érdekes, de tényleg.
4: De Amerikában, ugye?
5: Egyesült Államokban.
4: Egyesült Államokban, jó. Ott tartottunk, hogy pihenés. És én azt mondtam a végén, hogy az edzőm azt szokta mondani erre, hogy az izomfejlesztés az csak egy dolog, de pihenj légy szíves, mert a regeneráció időszakában, a pihenés időszakában fejlődik az izom. Ezért lényeg.
5: Akkor fejlődik. Igen. Akkor fejlődik. Semmikor máskor nem fejlődik.
4: Igen.
5: Oké. Na, pihenés. És akkor tényleg ez egy ilyen ellentmondásnak tűnik első látása, hogy eddig a mozgást favorizáltuk, és azt mondtuk, hogy nem kell üldögélni, meg kanapén huszárkodni és egyebek, hanem mozogni kell. Most meg akkor a pihenés, mint oszlop. Miért emelte be ez az egyetemi anyag a pihenést? Azért, mert nagyon-nagyon fontos a megfelelő pihenés és a megfelelő munkapihenés arány. Hadd mondjak el egy történetet, mert akkor így most már van időnk. Egy nagyon kedves betegen, tehát ez megtörtént saját betegemmel. Életmódot váltott, tényleg mindent megtett, mindent betartott, és oké, még edzeni is edzett, de egyre gyengébb és gyengébb volt. Tehát az egész folyamat érthetetlen volt. Míg nem aztán, ugye én nézem a lépésmennyiséget, ilyen edzés, olyan edzés, akkor felhívtam a figyelmét, hogy hát nagyon sok az intervallum edzés, de az nem annyira erős. Történt az, hogy jó, akkor szerezzünk egy okos órát, és mérjük már meg, hogy ő tulajdonképpen mit csinál. Megmértük. Tibi, olyan terhelést tett magára ezzel a nem komoly, általában nem komolynak nevezett intervallum edzéssel, hogy 96 óra regenerálódási időt edzett össze egyetlen alkalommal, és a következő nap pedig ebben az állapotban, mint a regeneráció sehol, újra edzett egy ilyet. Tehát lényegében az egész szervezetét kizsigerelte, szétszette, persze, hogy csökkent az életereje mindene, ahogy beállítottuk. Ugye azonnal látta, hogy baj van, szerzett egy ilyen órát, csak akkor csinál komolyabb edzést, amikor megvan az előzőnek a regenerációja, szépen csökkennek a regenerációs idők, és egyre jobb és jobb állapotban van. Tehát elképesztően fontos a regeneráció, mert volt jó étkezés, jó mozgás, jó alvás, minden jó volt. Csak a regeneráció időt nem tartotta be, túl edzette, túl mozogta magát. Van ilyen? Van. És innentől kezdve omlik össze a szervezet. Tessék szívesen erre figyelni. Én saját magamon is tudom, hogy én egy olyan reggeli, a minden reggel elvégzett mozgásom, ha lehet, akkor rögtön éredés után, az nekem ugye fel a hegyre, stb. Ez egy 13-14 óra regenerálódási időt hoz, azt pontosan mérem, és azt estére ez a regeneráció le is zajlik, és már se az alvás, már se semmit nem zavarja. Egy komolyabb edzésnek nálam is van 36-40 óra regenerációs idő, ott másnap biztos, hogy nincsen edzés, legfeljebb nagyon, a lehető legsíkabb területen való séta, és ha őrült anaerób edzést és terhelést teszek magamnak, én is kiakasztom az órát, tehát ugye nincs több a 96 óránál. De nagyon lényeges a napi pihenés, ezt tudtuk, napi ciklus, alvás, most erősen menjünk bele, mert tudjuk, hogy milyen őrülten lényeges, de egy dologgal nem foglalkozunk, és akkor ezt is ki szeretném emelni, hogy elképesztően fontos a heti pihenés.
4: Ezt hogy tetszik érteni?
5: Ezt úgy tetszik érteni, hogy a pihenésnek ne csak napi ciklusa, hanem bizony kutyára fontos, hogy heti ciklusa is legyen. Nagyon kevés ember tartja be a heti pihenő ciklus. De most ezzel nem jönnék, mert nem mindenkit érdekel, hogy még egy olyan emberiség szempontjából fontos összefoglaló, vagy jó tanács, ajánlás, és most akkor nagyon egyszerűen fogalmaztam meg a Bibliát, abban is le van írva a pihenőnap. Heti pihenőnap.
4: Tehát azt mondod ezzel, hogy egyértelmű legyen a hallgatónak, hogy mondjuk a vasárnap az lehet mondjuk a pihenőnapunk, amikor nem csinálunk.
5: Nem, lehet. Kell,
4: annak kell lennie,
5: hogy legyen. Uh-huh. Kell, hogy legyen, hogy ez szombat vagy vasárnap. Ha valaki megteheti, az akár két nap is lehet, de egy pihenőnapnak heti rendszerességgel meg kell lennie. És bocsánat, erre is vannak már mérések. Nem az a lényeg, hogy te úgy gondolod, hogy pihenőnapod van, hanem az a lényeg, hogy a szervezeted is úgy gondolja, hogy pihenőnapod van.
4: Mitől fogja ő úgy gondolni?
5: Hát különböző paraméterekkel lehet ezt mérni, stressz, egyéb ilyen története. Hát abban a pillanatban, ha te a pihenő napodon előveszed a telefonodat, elkezded a munka e-mailjeidet és egyéb dolgaidat olvasgatni, ott a pihenő napodnak te is fellegzed.
4: Az én órám a múltkor olyan dolgot mutatott nekem, hogy azt mondtam, hogy ilyen nincs, nem hiszem el, pedig nem vettem elő a telefonomat, de volt egy dolog, ami beférkőzött az agyamba, és ez zavart, stressz keltett, stb. Még az alvásomat is össze-vissza zavart.
5: Mérhetően.
4: Eszméletlen. Én nem is hittem különben ebben régebben, azt mondtam, megrázzuk magunkat, megyünk tovább. De hát nem így van.
5: Ezt kell elsajátítani, azt a képességet, hogy meg tud magad rázni, és menj tovább.
4: Könnyű ezt mondani, Gyula.
5: Tudni kell pihenni, ténylegesen kell. Se telefon, se e-mail, semmi. Vesd be magad az erdőbe, ahol nincsen térerő, menj el a víz közepére, a folyón, evezz, a tavon, teljesen mindegy, mit csinálsz, de kapcsolódj ki a monoton munkából. Nem lehet hét napból heted büntetlenül dolgozni. A szervezetet fog megbüntetni érte.
4: Vagy pedig csinálj olyan dolgot, amit mondjuk élvezel. Mi például most a párommal olyan dolgot találtunk ki a múltkor, ami nagyon érdekes volt, és ajánlom minden házaspárnak, főzzetek együtt.
5: Tehát ez évtizedek úr. Nekem ez egy komoly hölgyhúlítási metód.
4: Mi sose csináltuk eddig, én pláne nem, és teljesen, tehát nullát a 100%-ig együtt vagyunk ott, együtt is rendezzük össze utána a konyhát, mert a férfiak az hajlamosak, Szakács Tibi pláne hajlamos ott hagyni a mosatlant bármikor, de nem, most mi ezt szépen együtt csináljuk. Ez zseniális dolgot, tehát és sokkal finomabb minden. Sokkal finomabb minden, amikor
5: lehet együtt tervezni, előkészíteni, bevásárolni. Ez egy nagyon-nagyon
4: jó. És hagyd mondjam azt, hogy
5: párkapcsolati terápiának is teljesen.
4: Te régen főzöl?
5: Én nagyon-nagyon régen. Én gyerekkoromban kezdtem el főzni, hát ezt édesanyám emlékére el kell mesélni. Tehát anya nem az a típus volt, hogy gyere kisfiam, és akkor így kell főzni, hanem menjél innen, ne zavarj, mert rengeteget kell csinálni, és egy nem hagyott főzni. Tehát igazából, amikor én hazaértem az iskolából, és még nem voltak otthon a szülők, én akkor főztem. De eléggé kísérletező jelleggel, és több ilyen összegyűrődött palacsinta szállt ki egyik majdnem édesanyám nyakába a konyha ablakból, mi a 7. emeleten laktunk. Tehát ugye a nyomokat el kellett tüntetni. De készítettem lebbencslevest például, kakaóporral. És mi az, amit iszol? Bedekó. Mondd ez neked a reklám valamit?
4: Hát persze, gyermekkoromból, igen.
5: Na, pontosan igen. És akkor én megnéztem, hogy mi van akkor, hogyha hát értem én, hogy lebenslevest így kell csinálni, de én szeretem a kakaót, és tettem bele. Tehát szóval azért voltak ilyen
4: lebenslevesbe
5: kakaót, igen.
4: Istenem,
5: de főztem én házilag magamnak csokoládélikört. Ugye kakaópor, és akkor cukros szirup, és
4: egyébként voltál akkor.
5: És igen, és akkor a családnak a konyak készletéből tettem bele az alkoholt. Tehát voltak itt frappás.
4: Hát én csak finoman próbáltam egy jó lecsót összerakni. A feleségem az a profi, tehát a világbajnok ebbe az egészbe, és élvezettel néztem azt, hogy ő hogyha, milyen instrukciókat ad, nekem mit kell, ugye először kukta voltam, stb. Próbáltam ott rendezgetni, mutatta, hogy ez hogy meg mit rakjuk össze. Élvezem azt, amikor egy ilyen dolgot összerakunk, és végre nem csak az van, hogy tányéron látsz valamit, hanem a maga az egész folyamatnak, az egész előtted zajlik, és másabbul eszed. Tehát sokkal másabbul.
5: Én nekem megadatott, hogy egy kínai embertől tanulhattam kínai ételt készíteni, hogy olasz szakácstól, séftől tanulhattam olasz ételeket készíteni.
4: Igen.
5: Fergeteges. Na, akkor majd lesz ilyen. Jó. De még egy nagyon fontos dolgot meg kell beszélni, mert ma már végeznünk kell a 8. pillérrel is, ez pedig a hit, vagy egyáltalán a világszemlélet. Azt mondjuk, hogy ugye van tudomány, és van a hit. És akkor ezek jó-jó messze vannak egymástól, köszönő viszonyban sincsenek. Ugye ez az általános elgondolás. És ez annyira nem igaz, hogy egyáltalán nem igaz. Tehát éppen a tudomány igazolja a hit fontosságát, vagy létjogosultságát. Egyértelműen bizonyított tény, hogy a valamiben való hittel élő emberek, teljesen mindegy, hogy ez a keresztény isten, a buddha, zen, hindu vallás, iszlám, teljesen mindegy, milyen hittel élnek, az a lényege, hogy kiegyensúlyozottabbak, kevésbé depressziósak, és egy boldogabb életet élnek. Az is tény, és vizsgálták, hogy ha viszont elborítja őket ez a vallási történet, akkor nagyon negatív vallási spirálba lehet belekerülni, ami már egyáltalán nem olyan jó. De alapvetően, ha ezt jól csináljuk és jól értelmezzük, akkor az bizony, hogy hozzátesz az emberi szervezet jó működésére. Tehát akár tetszik, akár nem, a lelked meg a tested kapcsolatban van. És ez eddig egy ilyen hogy is fogalmazzak, ilyen jó, ráhagyjuk, persze, hol tudomány ez? Nagyon egyszerű. Beszéltünk már róla, de most megint megemlítem, epigenetika. Azon mit jelent ez? Van 20 000 génünk, abból nagyjából 10 000 működését befolyásoljuk azzal, hogy mennyit mozgunk, mennyit pihenünk, mennyit alszunk, mit eszünk, és hogy milyen lelkiállapotban vagyunk. Tehát az úgymond lelkiállapot az valójában nem egyéb, mint a működő génjeinkből nagyjából, most egy picit felfelé kerekítettem, nagyjából 2000 gén. Tehát a 10 000 kapcsolhatóból 2000-re. Az, hogy te hogyan viszonyulsz a világhoz, az 2000 géned működését fogja meghatározni. Tetszik érteni? Amik meg az egész szervezet működését meghatározza.
4: Akkor ez fontos.
5: Akkor ez kiemelten fontos. No, tehát én azt gondolom, hogy így végigmentünk ezen a 8 pilléren, lehet használni a régi 5-ös beosztást, vagy ezt a most átbeszélt 8-as. Két olyan dolog van, amit nagyon-nagyon meg kell belőle rágni, ez a levegő, már dolgozom rajta, és a másik pedig a napfény, erről meg már holnap beszélni is fogunk.
4: Köszönjük szépen! Holnap is tartsanak velünk, szép napot kívánunk mindenkinek, csak 10perc.hu. Itt hallgathatják vissza az adásokat, tegyék ezt meg. Doktor úr, holnap visszavárunk. Szép napot neked is, szia!
5: Szervusz!
1: Csak 10 perc.
3: Egy műsor, amelyben érdekes és hasznos információkat kapsz. Egy műsor, amely foglalkozik a lelked problémáival. Csak 10 perc. Egy műsor, amelyet azért is hallgass, ha szeretnél egészségesen élni. Csak 10 perc. Magyarország egyetlen pszichoszomatikus rádió műsora. Csak 10 perc. Molnár József lelkész lélekgyógyásszal, dr. Mórik Gyulával és Szakács Tiborral. Csak 10 perc. Minden hétköznap 8 óra 30-kor és 16 óra 30-kor a Best FM-en. Csak 10 perc.

0: hallgatónk jelenti az utakról.
1: Ahogy már említettem, összesítettem, és akkor nézzük, hogy mi az aktuális, még mire érdemes készülni. A 4-es számú főúton Újfehértó térségében tuti méricskélés, az RBM dolgozik. A Tiszavasvári úton is látták hallgatóink a rendőröket, itt egyébként én is beléjük botlottam. Az Orosi út is volt már figyelem alatt, vagy van-e még figyelem alatt, ezt így igazából nem tudom kideríteni, méghozzá ott a Prima előtt, számoljon rájuk. 38-as Virányosnál ez a Deák Ferenc utcai csomópont sebességmérés, úgyhogy hát van figyelem bőven gazdagon, érdemes figyelni a mutatót és lassan haladni, nagyobb követési távolsággal közlekedni, észrevételeit pedig várom 33-33-103-9. Michael Bublé dalát hozom, elmondja nekünk, hogy miért csodálatos ez a nap, aztán majd nézzük az üzemanyagárát.

Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en. A lemezjátszóknál White Boy és vendégei. Lauer, Anya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. 103.9 Best FM, a legjobb zenék.
1: Friss hírek előtt, üzemanyag infók, újra kiújult a konfliktus, és hát egyelőre ez még nem akarja a helyzetet eldönteni. Továbbra is nagyon mocorgósak az árképzők, a forint és az USA dollár helyzete. Továbbá a Brent olaj értéke is folyamatosan

0: fel-le táncol néhány dollárnyit, néhány forintnyit. Ez azért komolyan befolyásolja az üzemanyag árakat. A mai naptól 3 forinttal csökken a benzin, a gázolaj pedig 9-szel emelkedik. Így az átlagárak a benzinnél 5,97, a gázolajnál 641 forinton mutatkozik. Holtankoljak.hu. A hírek infók itt vannak, a kiegészítések is. Egyébként a Brent olaj most jelenleg 92 dollár, a forint pedig 315 az USA dollárral szemben. Ahogy említettem, holtankoljak.hu. Jön Dani, na meg a friss hírek itt a Best FM-en, aztán nyírtáfű munkálatok, ez befolyásolja még az úszoda helyzetét is. Erről beszélgetünk.
1: 103.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Megéheztél? Hívd a Nyíregyházi pizzavonalat. 44 13 44, vagy pizzamafia.hu.
3: Figyelem! Utolsó eladó új lakások a Vasgyár utcai prémium lakóparkban.
4: 860 ezer forintos négyzetméter ár.
3: Akár hitelre.
4: 10% kezdőbefizetéssel.
3: Karácsonyi átadással. Részletek balanszingatlan.hu
4: vagy 0670 555 02 12.
5: Középkori várjátékok. Egy igazi forgatag Boldog kővárában. Látványos felvonulás, lovagi tornák, kopjatörés, zászlóforgatók, muzsikusok, csapravert hordók, incsiklandó sültek. Augusztus 1-én vár Boldogkő. www.boldogkővára.hu.
1: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
6: Erdészek találkoztak Nyíregyházán. Előadások az idősek klubjában. Marad a melegebb idő. Kis Dániel vagyok. Nyíregyháza adott otthont az Országos Erdészeti Egyesület 156. vándorgyűlésének. Az ünnepi közgyűlés középpontjában a klímaváltozás miatt egyre sürgetőbbé váló szakmai kérdések álltak, számolt be róla a város honlapja. Kis László, az Országos Erdészeti Egyesület elnöke beszédében hangsúlyozta, a korábbi nyírségi vándorgyűléseket 1970-ben és 2001-ben a Tisza járvizek tematizálták, most pedig az évszázad aszálya sanyargat minket. Kovács Ferenc polgármester arról beszélt, hogy a klímaváltozás és a talajvízszint csökkenése miatt a víz szerepe ma is meghatározó kérdés az erdőgazdálkodásban. Az eseményen jelen volt Gajdos László, élő környezetért felelős miniszter is, aki az ágazat megújításáról beszélt. Közölte, ez csak nyílt párbeszéddel, több szakterület együttműködésével és az erdészek több generáción át felhalmozott tapasztalatára támaszkodva valósulhat meg. Hasznos információk időseknek. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Oktatókórház egészségfejlesztési irodájának munkatársai az elmúlt hetekben összesen 6 alkalommal tartottak tartalmas előadássorozatot. A Nyíregyházi Szociális Gondozási és Egészségügyi Alapellátási Központ 9-es számú idősek klubjában. A magas vérnyomás és a cukorbetegség megelőzéséről is hallhattak mások mellett, valamint a helyes vérnyomásmérés és a vércukorszintmérés gyakorlati technikáit is elsajátították, tudatta a központ. A programot testösszetételmérés, laborértékek vizsgálata és személyre szabott életmód tanácsolás egészítette ki. A záró alkalom pedig a mozgás pontosságára hívta fel a figyelmet. Különleges fióka cseperedik a Nyíregyházi Állatparkban. A sóstúzó történetében először kelt ki rózsás pelikán, a fiókát mindkét szülő gondosan neveli. A közleményben azt írják, a Nyíregyházi Állatparkban élő pelikánpár igazi mintaszülőként gondoskodik utódjáról. Már a költés feladatán is osztoznak. A fiókát szülei naponta többször táplálják. Híreink végén pedig részletesen Nyíregyháza várható időjárásáról. Többnyire derültebb időre számíthatunk Szabolcs-Szatmár-Berekben a következő napokban az előrejelzések szerint. Míg a napi maximum hőmérséklet 27 és 38 fok között, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 14 és 22 fok között alakul. Csapadék elvétve leginkább zápori zivatar formájában fordulhat elő Nyíregyházán és környékén. A szél többnyire gyenge, mérsékelt marad. A pollenek közül a gombák és csalánfélék koncentrációja jelentősebb a levegőben.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék. Változatosan. Ez a 103.9.
0: 5 óra múlt 3 perccel, az idő továbbra is csodás, odakint 33 fok a hőmérőn. Igaz, van egy kis északkeleti szél, de talán ez még most jól is esik. Harmadfokú hőségriasztás van, figyeljünk mindenkire is körülöttünk, és hallgatjuk a legnagyobbakat. Méghozzá Pondori Play jön.

0: FM-en, online, mobilon, ahol csak jól esik.
1: Mindig veled, a Best FM.
2: Dr. Béres!
3: My name is Victor, you can

0: My Love Is Your Love, Whitney énekelt, ez a Best FM, és akkor beszélgessünk a távfő munkálatokról, javítja a távfő vezetéket a nyír távfő augusztus elején, néhány napra be kell zárnia emiatt az Eisman uszodának is, a tervezett karbantartások őket is érintik. A munkálatok célja, hogy a fűtési szezon kezdete előtt biztosított maradjon örökös föld, és az érintett intézmények zavartalan hőellátása. A munkálatok augusztus 3-án hétfőn kezdődnek, és tervek szerint 6-án csütörtökön majd be is fejeződnek egyébként. A hiba az örökösföld városrészt ellátó távhővezeték csatlakozásánál alakult ki, úgyhogy ezt kell majd kijavítani. Ez vár ránk, na meg Marics Peti égdala, aztán majd a House of Glass-szal egy kicsit taposunk, jön a Disco Down.
1: Nekem százszor is mondhatod, hogy én

0: Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: Ez is csak egy nap, nem a világ vége, a kedvedet letörje.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei, változatosan.

Ez a valódi, a New Level Empire énekelt itt a Best FM-en, és majd Anastasia-val, Fun Day in Your Life című dalával folytatjuk. Egyébként nagyon beteg volt, és a felépülését írta le ebben a dalban, illetve hát a küzdelméről szól ez a dal. Hallgatjuk mindjárt, nézzük a híreket. Ugye itt van a harmadfokú hőség riadó, mely egészen a jövő hétig tutira eltart, és úgy néz ki, hogy bőven 35 fok feletti hőmérsékleteket várhatunk a következő napokban, nagyjából két héten át. A közleményre reagálva a MÁV csoport készült újra, vízosztásra számíthatunk jó voltukból a 10 és 17 órai időpontokban Nyíregyházán, akár a vasútállomáson, akár az autóbuszállomáson számíthatunk. Az ő segítségükre egyébként a nagyobb pályaudvarokon szintén ez a helyzet, például Békés Csaba, Debrecen, Fonyód, Győr és persze a pesti pályaudvarokon is hasonló helyzet. Tájékozódjon a Best FM oldalán, a cikket megtalálja, és mi meg folytatjuk Anastasia-val, ahogy beígértem. Jön a Porszem a Fall the Flow-tól, meg Fergie dal a Big Girls Don't Cry-t. Majd egy kicsit lassítunk, dúdolunk mindjárt.

0: legjobb zenét játsszák megállás nélkül változatosan.
1: Night Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en.
0: A lemezjátszóknál White Boy és vendégei.
1: Lauer, Hangya, FND, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shift-et akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenék.

Big Girls Don't Cry, Fergie szóló karrieréből egy szeletke, itt a legnagyobbak között ez a Best FM Nagy Bogival várunk, pontosabban várni rád a dal címe, és nézzük a legfrissebb előrejelzéseket. Ez már a péntek, amire készülünk, de jó ezt már kimondani. Holnap 31-én, hónap utolsó napján Oscar ünnepel Ilonával, Helénnel, és egy szülinap, mindenki ismeri a Harry Potter regényeket, filmet. Joan Caitlin Rowling, angol író született egyébként a 31-i napunkon, méghozzá 61 évvel ezelőtt, 1965-ben. Ezt csak így itt hagytam infóként, és már is nézzük a legfrissebb előrejelzéseket, hogyha megosztja velünk az időkép. A reggeli start mellett 17 fok, aztán a legmelegebb órákban 37 fok, jönnek a perzselő napok. Zavartalan napsütés, magasabb UV adatok a déli órákban, ezeket már jól ismerjük, és a szél az keleties lesz, vagy némi hűsölésre alkalmas lehetőséget. Egyébként a hajnali percekben, ha valaki korán kell, akkor érdemes még egy nagyot szellőztetni, mert 17 fokban még jól ki lehet szellőztetni a lakást, ki lehet hűteni a lakást, és akkor utána lehúzni a redőnyöket. Egész jó ez így taktikaként. A csalánfélék magas szintjére számoljunk a holnapi napon is, és majd a gombák pollen szórására is készülnünk kell. Tünetei tehát továbbra is erősek. Jöjjenek a dalok. Egészen pontosan, ahogy ígértem, Nagy Bogival folytatjuk várni rád. Have a Day on the Boys, és a kis 90-es évek vége után még a Krisztál is énekel.

0: 90-es és 2000-es évekből. 103.9 Best FM, a legjobb zenék.
1: A csütörtök délután mögött is most már egy pont, elszaladtak a dolgos perceim, irány haza, engem is vár a család, aztán séta, mert a pici igényli, illetve én is olyan jó ilyenkor sétálni egyet a kora estében. Hát ez ilyen fél hét környéké lesz, de akkor lesz már igazából jó az idő. Szóval ez a terv, ön is töltődjön, pihenjen, találkozunk a péntek délutánban 2-től. Én itt leszek és számítok figyelmére. Dékán István vagyok, viszont hallásra.
0: 103.9 Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Megéheztél? Hívd a Nyíregyházi pizzavonalat 44 13 44, vagy pizzamafia.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
3: Nyakunkon a parlagfű szezon. Sikeres volt az első egyetemi petkupa. Mi kaptárok szúródtak szét egy balesetnél. Kis Dániel vagyok. Hamarosan kezdődik a parlagfű pollen szezon. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ közölte, a napokban országosan megjelennek a gyomnövény pollen szemei a levegőben. A legérzékenyebbeknél már jelentkezhetnek a tünetek, így nekik érdemes minél előbb megkezdeni a gyógyszeres kezelést, vagy konzultálniuk orvosukkal. Az allergiásoknál leggyakrabban orrfolyás, tüsszögés, orr- és szemviszketés, könnyezés, valamint ordugulás jelentkezhet. A megfelelően beállított kezelés jelentősen hozzájárulhat a tünetek megelőzéséhez és enyhítéséhez, írják. Sikeres volt az első egyetemi petkupa. Magyar és külföldi egyetemisták tisztították a Bodrogot. Összesen 9 hallgatókból álló csapat gyűjtötte a hulladékot a folyó árterében. A folyó tisztítás mellett nagy hangsúlyt kapott a Bodrog régió történelmi kulturális életének bemutatása is, közölték a szervezők. Az eseményen a Nyíregyházi Egyetem csapata is részt vett. Az első egyetemi petkupán összesen csaknem 3000 kg hulladékot gyűjtöttek a csapatok, amelynek csaknem 60%-a újrahasznosításra alkalmas. A versenyt a kezdetektől vezető, nyíregyházi hallgatókból álló Nyepet csapata nyerte, írja a SZON. Mi kaptárok szúródtak szét az M3-ason. Két gépkocsi ütközött össze a napokban a sztráda 232-es kilométer szelvényének közelében, Nyíregyháza térségében. A járművekben összesen 5-en utaztak. Az egyik jármű utánfutóján mély kaptárakban mély családokat szállítottak. A kaptárok az autópálya Budapestről Vásárosnamény irányába tartó szakaszának teljes szélességében szétszóródtak. A méhek kirajzottak. A tűzoltók az egyik járművet áramtalanították, majd a méhészek segítségével a mély kaptárakat egy később érkező trélerre felpakolták. A munkák idején teljes útzár volt érvényben, közölte a megyei katasztrófavédelem. Híreink végén néhány mondatban arról, hogy milyen idő várható Nyíregyházán és környékén a következő napokban. Többnyire derültebb időre számíthatunk Szabolcs-Szatmár-Berekben a következő napokban az előrejelzések szerint. Míg a napi maximum hőmérséklet 27 és 38 fok között, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 14 és 22 fok között alakul. Csapadék elvétve leginkább zápori zivatar formájában fordulhat elő, Nyíregyházán és környékén. A szél többnyire gyenge, mérsékelt marad. A pollenek közül a gombák és csalánfélék koncentrációja jelentősebb a levegőben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy

Ez a Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék, a legjobb mixek minden este. Nyíregyháza. Best FM. Szeretem.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Idén is elindult az olvasó létra. Nyíregyházi atléták az EB-n. Marad a melegebb idő. Kis Dániel vagyok. Tizenegyedik alkalommal szervez olvasó létra nyári programot a Vécsei utcai Fiókkönyvtár Nyíregyházán. A programot kifejezetten az alsó tagozatos korosztály számára fejlesztették, hiszen ebben az életkorban már folyékonyan tudnak olvasni. Ráadásul a kisdiák érdeklődése is ekkor differenciálódik, hangsúlyozta Bakosné Mikula Edit, főkönyvtáros.
3: Azt tudom mondani, hogy idén is nagyon-nagyon-nagyon sokan vannak. Eddig, a mai napig már 147-en vannak a létra a tetején. Tavaly 387 körül volt azoknak a gyerekeknek a száma, akik feljutottak a létra legfelső fokára. Óvatos becslések szerint idén is lesz 400 olyan gyermek, aki a létra tetejére kerül. A legnagyobb létszámú gyermek első és negyedik osztályos korcsoportba tartozik, és azt gondolom, hogy itt is van a legnagyobb eredménye. Ugyanakkor azt is látom, hogy közülük is nagyon sokan keveslik a három elolvasott könyvet, és szeretnék még újra kezdeni, vagy folytatni, mert rettenetesen élvezik magát a játékot, és azt, hogy jó olvasmányokat kapnak a kezükbe.
2: Három nyíregyházi atléta már biztosan ott lesz az Európa-bajnokságon, Helebrand Máté gyalogló, valamint Kerekes Dóra és Szikszai Róbert diszkoszvetők is rajthoz állhatnak Angliában, írja a nyíregyháza.hu. Az EB-t augusztus 10-e és 16-a között rendezik Birminghamben. Több útszakasz is megújul Szabolcs-Szatmár-Velekben. A Szabolcs Online azt írja, a Nyíregyháza Nyírbátor összekötő út, valamint a Nyírjes Tanya bekötő út is megújul idén. A magyar közút szakemberei emellett több helyen nagy felületű burkolat karbantartást végeznek, mások mellett a 38-as főút egy szakaszán, Ófehértó belterületén, vagy a Székely-Demecser csomópontban. Olcsva Apáti és Spanyola közt jelenleg is dolgoznak, mondta a portálnak Király Kitti, a közútkezelő kommunikációs főmunkatársa. Hozzátette, az utómunkálatok, mint patkarendezés vagy burkolatjelfestés, még nagyjából egy hónap időtartamot vesznek igénybe. Híreink végén néhány mondatban Nyíregyháza várható időjárásáról. Többnyire derültebb időre számíthatunk Szabolcs-Szatmár-Berekben a következő napokban az előrejelzések szerint. Míg a napi maximum hőmérséklet 27 és 38 fok között, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 14 és 22 fok között alakul. Csapadék elvétve leginkább zápori zivatar formájában fordulhat elő, Nyíregyházán és környékén. A szél többnyire gyenge, mérsékelt marad. A pollenek közül a gombák és csalánfélék koncentrációja jelentősebb a levegőben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A

0: Életünk legjobb zenéi a Night Shift-ben szólnak.
1: Ez a 103.9 Best FM.
0: A lemezjátszóknál Miller. Let's kick it.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Erdészek találkoztak Nyíregyházán. Előadások az idősek klubjában. Marad a melegebb idő. Kis Dániel vagyok. Nyíregyháza adott otthont az Országos Erdészeti Egyesület 156. vándorgyűlésének. Az ünnepi közgyűlés középpontjában a klímaváltozás miatt egyre sürgetőbbé váló szakmai kérdések álltak, számolt be róla a város honlapja. Kis László, az Országos Erdészeti Egyesület elnöke beszédében hangsúlyozta, a korábbi nyírségi vándorgyűléseket 1970-ben és 2001-ben a Tisza járvizek tematizálták, most pedig az évszázad aszálya sanyargat minket. Kovács Ferenc polgármester arról beszélt, hogy a klímaváltozás és a talajvízszint csökkenése miatt a víz szerepe ma is meghatározó kérdés az erdőgazdálkodásban. Az eseményen jelen volt Gajdos László, élő környezetért felelős miniszter is, aki az ágazat megújításáról beszélt. Közölte, ez csak nyílt párbeszéddel, több szakterület együttműködésével és az erdészek több generáción át felhalmozott tapasztalatára támaszkodva valósulhat meg. Hasznos információk időseknek. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Oktatókórház egészségfejlesztési irodájának munkatársai az elmúlt hetekben összesen 6 alkalommal tartottak tartalmas előadássorozatot a Nyíregyházi Szociális Gondozási és Egészségügyi Alapellátási Központ 9-es számú idősek klubjában. A magas vérnyomás és a cukorbetegség megelőzéséről is hallhattak mások mellett, valamint a helyes vérnyomásmérés és a vércukorszintmérés gyakorlati technikáit is elsajátították, tudatta a központ. A programot testösszetételmérés, laborértékek vizsgálata és személyre szabott életmód tanácsolás egészítette ki. A záró alkalom pedig a mozgás pontosságára hívta fel a figyelmet. Különleges fióka cseperedik a Nyíregyházi Állatparkban. A sóstúzó történetében először kelt ki rózsás pelikán, a fiókát mindkét szülő gondosan neveli. A közleményben azt írják, a Nyíregyházi Állatparkban élő pelikánpár igazi mintaszülőként gondoskodik utódjáról. Már a költés feladatán is osztoznak. A fiókát szülei naponta többször táplálják. Híreink végén pedig részletesen Nyíregyháza várható időjárásáról. Többnyire derültebb időre számíthatunk Szabolcs-Szatmár-Berekben a következő napokban az előrejelzések szerint. Míg a napi maximum hőmérséklet 27 és 38 fok között, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 14 és 22 fok között alakul. Csapadék elvétve leginkább zápori zivatar formájában fordulhat elő, Nyíregyházán és környékén. A szél többnyire gyenge, mérsékelt marad. A pollenek közül a gombák és csalánfélék koncentrációja jelentősebb a levegőben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig indul egy újabb óra

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik. Imádják a legjobbakat. Imádják a legjobbakat. Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: A 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan. Változatosan.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Nyakunkon a parlagfű szezon. Sikeres volt az első egyetemi petkupa. Mi kaptárok szúródtak szét egy balesetnél.

0: Kis Dániel vagyok. Hamarosan kezdődik a parlagfű pollen szezon. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ közölte, a napokban országosan megjelennek a gyomnövény pollen szemei a levegőben. A legérzékenyebbeknél már jelentkezhetnek a tünetek, így nekik érdemes minél előbb megkezdeni a gyógyszeres kezelést, vagy konzultálniuk orvosukkal. Az allergiásoknál leggyakrabban orrfolyás, tüsszögés, orri szemviszketés, könnyezés, valamint ordugulás jelentkezhet. A megfelelően beállított kezelés jelentősen hozzájárulhat a tünetek megelőzéséhez és enyhítéséhez, írják. Sikeres volt az első egyetemi PET-kupa. Magyar és külföldi egyetemisták tisztították a Bodrogot. Összesen 9 hallgatókból álló csapat gyűjtötte a hulladékot a folyó árterében. A folyó tisztítás mellett nagy hangsúlyt kapott a Bodrog régió történelmi kulturális életének bemutatása is, közölték a szervezők. Az eseményen a Nyíregyházi Egyetem csapata is részt vett. Az első egyetemi PET-kupán összesen csaknem 3000 kg hulladékot gyűjtöttek a csapatok, amelynek csaknem 60%-a újrahasznosításra alkalmas. A versenyt a kezdetektől vezető, nyíregyházi hallgatókból álló nyepet csapata nyerte, írja a SZON. Mikaptárok szóródtak szét az M3-ason. Két gépkocsi ütközött össze a napokban a sztráda 232-es kilométer Szelvényének közelében, Nyíregyháza térségében. A járművekben összesen 5-en utaztak. Az egyik jármű utánfutóján mikaptárakban mély családokat szállítottak. A kaptárok az autópálya Budapestről Vásárosnamény irányába tartó szakaszának teljes szélességében szétszóródtak. A méhek kirajzottak. A tűzoltók az egyik járművet áramtalanították, majd a méhészek segítségével a mélykaptárokat egy később érkező trélerre felpakolták. A munkák idején teljes útzár volt érvényben, közölte a megyei katasztrófavédelem. Híreink végén néhány mondatban arról, hogy milyen idő várható Nyíregyházán és környékén a következő napokban. Többnyire derültebb időre számíthatunk Szabolcs-Szatmár-Berekben a következő napokban az előrejelzések szerint. Míg a napi maximum hőmérséklet 27 és 38 fok között, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 14 és 22 fok között alakul. Csapadék elvétve leginkább zápori zivatar formájában fordulhat elő, Nyíregyházán és környékén. A szél többnyire gyenge, mérsékelt marad. A pollenek közül a gombák és csalánfélék koncentrációja jelentősebb a levegőben.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig

0: FM-ből a legjobbat. A legjobbat.
1: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei. Változatosan. Változatosan.

0: szabad legyek.
1: Nagyon jó a Bestem, egész nap ezt a rádiót hallgatom.
2: Hát útközben vagytok a kísérői.
3: Nagyon jó zenék vannak.
4: Mindig önöket hallgatom.
5: Nyíregyháza. Nyíregyháza. Bestefem. Szeretem.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Idén is elindult az olvasó létra. Nyíregyházi atléták az EB-n. Marad a melegebb idő. Kis Dániel vagyok. Tizenegyedik alkalommal szervez olvasó létra nyári programot a Vécsei utcai Fiókönyvtár Nyíregyházán. A programot kifejezetten az alsó tagozatos korosztály számára fejlesztették, hiszen ebben az életkorban már folyékonyan tudnak olvasni. Ráadásul a kisdiák érdeklődése is ekkor differenciálódik, hangsúlyozta Bakosné Mikula Edit, főkönyvtáros.
2: Azt tudom mondani, hogy idén is nagyon-nagyon-nagyon sokan vannak. Eddig, a mai napig már 147-en vannak a létre

0: tetején. Tavaly 387 körül volt azoknak a gyerekeknek a száma, akik feljutottak a létre legfelső fokára. Óvatos becslések szerint idén is lesz 400 olyan gyermek, aki a létre tetejére kerül. A legnagyobb létszámú gyermek első és negyedik osztályos korcsoportba tartozik, és azt gondolom, hogy itt is van a legnagyobb eredménye. Ugyanakkor azt is látom, hogy közülük is nagyon sokan keveslik a három elolvasott könyvet, és szeretnék még újra kezdeni, vagy folytatni, mert rettenetesen élvezik magát a játékot, és azt, hogy jó olvasmányokat kapnak a kezükbe.
1: Három nyíregyházi atléta már biztosan ott lesz az Európa-bajnokságon, Hellebrand Máté gyalogló, valamint Kerekes Dóra és Szikszai Róbert diszkoszvetők is rajthoz állhatnak Angliában, írja a nyíregyháza.hu. Az EB-t augusztus 10-e és 16-a között rendezik Birminghamben. Több útszakasz is megújul Szabolcs-Szatmár-Berekben. A Szabolcs Online azt írja, a Nyíregyháza Nyírbátor összekötő út, valamint a Nyírjes Tanya bekötő út is megújul idén. A magyar közút szakemberei emellett több helyen nagy felületű burkolat karbantartást végeznek, mások mellett a 38-as főút egy szakaszán, Ófehértó belterületén, vagy a Székely-Demecser csomópontban. Olcsva Apáti és Spanyola közt jelenleg is dolgoznak, mondta a portálnak Király Kitti, a közútkezelő kommunikációs főmunkatársa. Hozzátette, az utómunkálatok, mint patkarendezés vagy burkolatjelfestés, míg nagyjából egy hónap időtartamot vesznek igénybe. Híreink végén néhány mondatban Nyíregyháza várható időjárásáról. Többnyire derültebb időre számíthatunk Szabolcs-Szatmár-Berekben a következő napokban az előrejelzések szerint. Míg a napi maximum hőmérséklet 27 és 38 fok között, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 14 és 22 fok között alakul. Csapadék elvétve leginkább zápori zivatar formájában fordulhat elő, Nyíregyházán és környékén. A szél többnyire gyenge, mérsékelt marad. A pollenek közül a gombák és csalánfélék koncentrációja jelentősebb a levegőben.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig indul egy újabb óra a

0: Nem vagy egyedül. Most is veled vagyunk.
1: Jó fejek a műsorvezetők, változatosak a zenei összeállítások, és mindig az aktuális információkat és híreket megkapjuk.
2: Hajrá, Best FM!
0: Ez a Best FM!

0: férfiak, a nyíregyháziak, a jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik.
1: Hullanak a fa levelek, és te mindig szép vagy. Megy párol, lemászok, hogy egy kis csókot adjak.
0: Imádják a legjobbakat.
2: Imádják a legjobbakat.
0: I'm in love with the shape of you. Igen, mindenből a legjobbat.
2: A legjobb.

Trust FM. A legjobb zenék. A fülnek, az agynak, a szívnek. Szerintünk nem csak a 20 évesek

Nyíregyháza zenei kedvencei a 90-es és 2000-es évek slágereivel. Változatosan. Éjjel-nappal. Ez a 103.9 Best FM.

0: szeretem a Best FM-et, mert nagyon jó zenéket adtok, meg minden egyes műsorvezető, nagyon-nagyon imádom mindegyik őtöket.
1: Sziasztok, Tünde vagyok Kinácsol, és évek óta a Best FM Nyíregyházát hallgatom. Szuper rádió, szuper zenék, szuper műsorok.
2: 103.9 Best FM.

0: Nagyon aranyosak a műsorvezetők, feldobják a napomat.
1: Szeretjük nagyon ezt a rádiót.
0: Jó minden, amit csináltok benne, komolyan. Lelkesek vagytok, fiatalosak vagytok.
2: Nyíregyháza szeretetével. Ez a Best FM.

0: Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei. Változatosan.

Nyíregyháza zenei kedvencei a 90-es és 2000-es évek slágereivel. Változatosan. Éjjel-nappal. Ez a 103.9 Best FM.

0: Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei. Változatosan. Változatosan.

0: Ez a 103.9 Best FM.
1: Sokan hallgatják szerintem. Maga a zene, tehát nem unalmas.
2: Munkahelyen ezt hallgatjuk meló közben.
3: De imádjuk, ennyi. Szeretjük.
0: Bárhol is vagy, ott van veled a Best FM.

0: mindenből a legjobbat.
1: Mert ez a Best FM.

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik.
1: A jó zenéket szeretik.
0: Imádják a legjobbakat.
1: Imádják a legjobbakat.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A

0: Kéred a hajó, mégis evezek. Szerintem utoljára szeretek. Elköszönt annyi sugott kegyelem.
1: Megadjuk a város ritmusát. Ez a 103.9 Best FM. Nyíregyháza kedvenc rádiója.

0: Ez a 103.9 Best FM.
1: Azért szeretjük lényegében az egész család a Best FM rádiót, mert olyan dalokat is lejátszanak, ami egy kicsit ilyen retro jellegű.
2: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
3: Nyíregyháza. Best FM.
0: Szeretem.

Nyíregyháza zenei kedvencei a 90-es és 2000-es évek slágereivel. Változatosan. Éjjel-nappal. Ez a 103.9 Best FM.

Az egyedüllét kettesben a legkellemesebb, mert a Best FM mindig ott van veled.